0: Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát.

0: Rádió, ahol a dallamok életre kelnek. Mindig veled!
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá fel.

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod, Robi.
2: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután

0: tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Egyedül vagyok, egyedül veszed, megcsókol.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég! Ez a Beat! Ez a Beat! A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. 3-tól 5-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

tölt estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Nincs kávém, úgyhogy ilyen idegesen és feszülten indul a nap. Én ezt a kávégépet, ezt egyszerűen nem értem. Képzeld el, bedobtam az aprót, ahogyan minden reggel szoktam, megnyomtam a kis gombomat, hogy akkor kérem a kávémat. Éreztem, hogy baj van, mert nem adott poharat. Aztán lefőzte a kávét, így gondoltam, hogy szájjal behasalok alá, vagy nem tudom, tenyérbe gyűjtöm, de rossz ötletnek tűnt. Lement a kávém a lefolyón, úgyhogy nem volt pohár. És egyszer csak hallom, amikor már legbosszusabb vagyok, hogy na ez most hogy kiment a kukába, hogy cseng az apróm, visszadobta, 200-at dobtam be, és 210-et adott.
2: Hát figyelj, ez nem rossz, tehát...
1: Ez egy nyerőgép?
2: Igen, tulajdonképpen ez egy ilyen pénzkamatoztató gép.
1: 10, nem a mennyit, 200-ra 10, 5% kamatot ad, akkor főzessek le vele még egy 20-30 kávét, hogy
2: hát
1: megéljünk belőle.
2: Igen, ja, jó, 220-at szerintem.
1: Na, úgyhogy kávé nincs, zsé van, egyre több, de én kávét akarok, szóval egy óra múlva már 300 forintot tudok felajánlani valakinek egy kávéért.
2: De várjál benne egyébként, hogyha nyersz, mondjuk óránként 20-at lefőzetsz vele, akkor az ugye 20x10, 200 forint nyereség per óra. Ha ezt megcsinálod napi 8 órába, hát 1600 forint, sokkal beljebb nem vagy, de akkor azért kiegészítésnek nem rossz.
1: Érdemesebb ilyen mohús üvegeket gyűjteni, azt mondod, ez a jobban járok.
2: Hallod, hát az nagyon kemény. Tehát
1: a volt a pénz.
2: Hétvégén a bányásznapon voltak olyanok, amik ott rengetegen dobáltak el, mert hát nyilván tudod, úgy vagy vele, hogy azért alapjáraton megtartod az 50 forintos palackot. Na de amikor mondjuk kijössz egész estére, koncertet nézel, az még hagyja egy kilóba a kukába, mert akkor az klassz, tehát, hogy akkor jó vagy. De rengetegen csak úgy eldobálták, ez viszont nem szabad, csúnya dolog, üzenjük mindenkinek. Na de voltak, akik nekiálltak ezen felbuzdulva zsákokban gyűjteni.
1: És egyébként szerintem ezzel tök jól lehet keresni.
2: Hát hallod, szerintem minimum egy, de lehet, hogy inkább 2-3 heti bevásárlás költségét ők ebből fogják fedezni.
1: Izével fognak menni majd Ferrarival utána. Az van, hogy ebből iszonyat botrány van Budapesten, már hogy nem abból, hogy gyűjtik az üvegeket, messzebbről indulok. Elvileg tilos. Tehát, hogyha a kukába belenyúlsz és onnan kiveszed ezt az üveget, az tilos, mert az már a személygyűjtőnek a tulajdona. De én ennek ellenére nem bánom azt, hogyha mondjuk hajléktalanok ebből pénzt keresnek. Tök jó, hogy tudnak valamit csinálni, amiből pénzt szednek össze. A probléma az is, amiből a balhé van Budapesten, hogy feltúrják a kukákat, kidobálják belőle a szemetet a kuka mellé, és nem rakják utána vissza. És emiatt akarják ezt a dolgot megelőzni, de így, hogyha a földről a szétszórt üvegeket valaki gyűjtögeti, hát Istenem, csinálja.
2: Persze, pláne egy fesztiválon, ahol tényleg rengeteg szemetet ott hagynak, igazából csak segítenek a takarítóknak.
1: Igen, most gondolkoznak ezen a mohusok, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, vagy mi lehet erre a megoldás, néznek mindenféle külföldi mintákat. Például van egy tök jó, ami nekem tetszik, csak hát nem tudom, hogy ezt mi meg fogjuk elépni ebben az országban. Nem tudom, melyik európai országban az történik, hogy napi 3-szor viszik el a szemetet. Tehát tudják azt a kukatúrók, hogy nem érdemes feltúrni, mert már úgyse lesz benne üveg.
2: De akkor a mohút át kell nevezni mohóra.
1: Igen, nagyjából így szerintem is. Nekem volt még egy ötletem, hogy olyan forró legyen a kuka, hogy amikor ilyen műanyagot beledobsz, akkor egyből elolvad. És akkor már nem tudod kivenni.
2: Annak aztán sok értelme lenne. Baleset történt a 81-19-esen 2 perccel ezelőtti a bejegyzés az élőtérképen. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy megyünk Majktól Kőhányás puszta felé.
1: Így hívják? Ott. Kőhányás puszta?
2: Ne, ez neked nem volt?
1: Nem meg? Volt meg szegények. Tényleg benne van a nevükben, hogy Hányás?
2: Kőhányás.
1: Ne!
2: Kőhányás puszta. Igen. Tehát, hogy Majk és Kőhányás van, puszta között.
1: Van Fafosás hegység is.
2: Fafosás. Olyan nincs.
1: Szegények.
2: Ez még ott van egy
1: idegen. Bocsánat.
2: De miért? Egyébként szép hely.
1: Hányás.
2: Érdemes arra ellátogatni.
1: Nem se kőhányó, de kőhányás így.
2: Így? Hát miért, mint főnév? Igen.
1: Szegények. Hát ilyen nincs.
2: Ádi barátkozik a környékkel is, a helységekkel. Keres rá, tök szép hely. Mondom, biztos
1: biztos szép, ez a semmi baj, de hogy lehet így hívni valamit?
2: Jó, hát...
1: Jó, oké, folytasd.
2: De figyelj, csináltok egyszer külön erre egy ilyen műsort, hogy nagyon hülye település nevekkel.
1: Nyilván, tehát ott a... Mi az a mak, heréd, mogyoród, nem tudom, háromszög. Tehát ugye azért vannak ezek a furák tényleg, de... Hát erről még nem hallottam, bocs. Ezt láttad, amit Csóka írt? Buenos, Andi reggel van. Szép estét kívántál. Ha benne van a pakliban, na fáradtak vagyunk. Tényleg? Én nem figyeltem. estét kívánok.
2: Tényleg? Na, ezt már jó visszahallgatjuk.
1: Jó van. Szép estét mindenkinek. Jó, hát, hogy érted, akinek hosszú volt.
2: Nem tudom, hogy tehát Andi éjszakája nem mesélt még semmit. Kifaggassuk, Zsuka szeretné.
1: Persze, meg fogjuk kérdezni, hát ez nem lehet véletlen.
2: De akkor adásban tesszük, jó? Tehát persze. Csak, hogy mindenki hallja. Ez egy ilyen őszinte nyitott műsor.
1: Egyébként meg azt azért lássuk bele, hogy amikor mi például délután helyettesítünk, hát nálam is nem egyszer volt Buenos Morgan. Tehát annyira rááll az embernek az agya, nem? Tehát, hogy így örülünk, hogy nem egy korábbi rádiószlog ennyit mondjuk be, nem?
2: Vagy másik rádió nevet, vagy bármit. Tehát, hogy esetleg nem Hawaii időjárását osztjuk meg veletek, mert szerintem hasonlóak lehetnek most ott is,
1: ahogy fogok mi nálunk. Ez lehet ott is.
2: Egy nagyon fontos szakmai kérdése akadt Rényű kollégának. Igen, van ilyen, hogy szilikonseg? Van.
1: Van ilyen, hogy szilikonseg?
2: Van, tehát hogy lehet azt is töltetni.
1: És akkor mindig puhán ülsz?
2: Hát azt nem tudom, hogy mennyire puhán ülsz, de hogyha valaki ilyen Nicki Minaj-os popsit szeretne magának, akkor igen, az megoldható úgy, hogy oda is így töltenek be ilyen cuccot, ilyen plusz anyagot.
1: Ez de durva.
2: Most, hogy a szilikon vagy nem szilikon, de hát gondolom, hogy azért nem folytatott tudományos tanulmányokat ilyen téren a Bruno, hogy ezt így pontosan tudja megfogalmazni.
1: Én tegnap gondolkoztam azon, hogy voltam szaunában, és általában ugye ilyenkor mindig ilyen idősebb bácsikkal szoktam ott lenni, tehát ez az átlag, és tegnap bejött két gyúros fiú, meg egy nagyon durván szilikonos nő. És azon kezdtem gondolkozni, hogy vajon hogyan reagál a szilikon a szaunás melegítésre, tehát hogy akkor ez tágul, szűkül, vagy mi történik.
2: Megolvad, vagy ilyenek?
1: Ha megolvadni csak nem fog, vagy ha igen, akkor vissza, tehát hogy annyira nem gondolom, de hogy azért valamit csak csinál az az anyag.
2: Hát azt nem tudom, szerintem azon a hőfokon még nem.
1: Mindegy. És a szilikon fenékbe. De akkor mindenhova lehet, nem? Tehát akkor lehetne nekem ilyen szilikonizmom.
2: Hát azt nem hiszem.
1: Soha nem kéne gyúrni. De miért ne?
2: Nem tudom, erről egy plasztikai sebészt kérdez meg.
1: Biztos, hogy meg lehet csinálni. De tényleg, ha van ismerősötök, szóljon már be adásba. Én kíváncsi vagyok, hogy a szilikonfenék az milyen érzés már, hogy azon ülni.
2: Aha.
1: Hogy akkor, mert én most nem érzem a fenekem, azon gondolkozom. Te érzed?
2: Hát, most így kifejezetten külön így nem egyébként.
1: De egyébként akkor te ülhetnél magasabban. Nem, mert szilikonfenekők magasabban ülnek.
2: Lehet, hogy egy-két centit nyernék.
1: Talp szilikont a Rolandnak. Egy ilyen buffalo szilikont a talpába.
2: Majd nézd meg a tegnapi posztomat, kitettem egy képet, és jó. A kommenteket oda varázsoltam magamnak egy ilyen platformos cipőt, hogyha még alacsonyabb lennék, akkor arra lenne szükségem.
1: Megnézem majd. Magasabb, mi ez? Magasabb hőfokon se, a muffin sütő cucci szilikon, nem? Na, valaki elkezdett logikusan gondolkozni. Köszi, Kristóf. Na, ha mondasz valamit, tehát akkor nem lesz belőle baj.
2: Igen, igen. Egyébként, ha már plasztikai sebész, akkor azért arra figyeljetek oda, hogyha egy haverotok azt mondja az új barátnőtökre, hogy én csináltam belőle nőt, akkor ő vajon az ex-e, vagy egy plasztikai sebész, mert nem feltétlenül ugyanaz a mondat jelentése.
1: Ez megint egy személyes saját tapasztalat.
2: Nem, semmi ilyesmi. Nem. Csatlakozott hozzánk Andi. Jó reggel.
1: Szép estét, Andi.
3: Ja, jó reggel, sziasztok. Igen, már a Tamás is felhívta a figyelmet, hogy én nekem este volt még két óra.
1: Hosszú volt az éjszaka?
3: Nem, egyébként, de tényleg lehet, hogy az zavart meg, vagy én nem tudom, de, hogy miért mondtam. De utána direkt de utána meg nem. Tehát, hogy így nem tudom. Nem tűnt fel.
1: Hát mert ugye annyira benne van az ember bennem, hogy ezt csak úgy mondja, tehát ez át se gondolja, hogy mit mondott, nem? Legközelebb úgy teszem, hogy Nemes Kitti vagyok.
3: Ja, lehet. De egyébként tényleg, tehát hogy én nem is tudom, mikor csináltam ilyet utoljára.
2: Igazából ez egy teszt volt, hogy a hallgatóink mennyire figyelnek. Jó, de figyelnek, beleírták többen, igen.
1: Ha hibázunk egyből, tehát ez a, érted, ha valami jó, az ott nem jön SMS, ha hibázunk, akkor...
2: Mert a jó az természetes. De az jó, egyből
1: az a jó, Andi, hogy mindannyian ilyen együttérzők, tehát egy ilyen család vagyunk mi, tehát hogy mit csináljunk Andival? Foggassuk, fizetéslevonás, osszuk szét stávon belül. Hogyne?
2: Igen, itt Zsuka felvetett, hogy biztos hosszú volt az éjszakád, és fárasztó, hogy mitől, azt nem tudjuk.
3: Nem, egyébként borzasztóan fáj a fejem, migrénem van, és már nagyon, mióta benn van a migrén piercing, azóta nem volt ilyen migrénem.
1: Van ilyen, hogy migrén piercing?
3: Igen.
1: De ez hát mi az, halántékban?
3: Ja, itt van a fülemben.
2: Migiri.
1: És kérek egy migrén piercing, egy százas szöget benyomnak oldalról a halántékodba. Soha többé nem lesz migrén.
3: Meglékelik a fejedet,
1: soha
3: tudod, mint régen.
2: Neked nem állna jól a migrén piercing.
1: És ez lenne. Működik? Lehet ebből ilyen férfiasabb, hogy mit tudom én, egy halálfej kívülről?
3: Hát vannak, akik férfiak is, akik betetetik, ők ilyen feketét szoktak, fekete karikát rakatni ide.
1: Muti? Az. És ami belül van, így fülcimpán belül.
3: Igen.
1: És ez működik?
3: nekem működik, de mondom, hogy mióta bent van, de már szerintem 3 éve tuti, hogy bent van, azóta nem volt ilyen erős migrénem, sőt, még nagyon fejfájásom se. De hogy most ez mi volt, azt nem tudom, ja. De még most is egyébként ilyen állapotban vagyok, és még most is fáj a fejem. Szóval jó lenne, ha esne az eső.
1: Azt én egyébként
3: tudom.
1: Teljesen félreértettem, akkor ez nem az, hogy berakják a migrén piercinget, és akkor onnantól van migréned.
3: Kifejezetten erre vágyik az ember, hogy minden nap migrénje legyen.
2: Mazoistáknak ajánlom.
1: Tegnap délután is előfordult velem, meg délután szokott, hogy jó reggelt kívánok. Tehát, hogy nekem is annyira megborul itt minden, hogy amikor megyek innen valahova, nekem még reggel van.
2: Amúgy az előfordul, igen, hogyha valaki hajnalban kell.
1: Ki a legélesebb kés? Röhögni fogtok, nem hiszitek el. Tegnap én is kaptam üzeneteket. Egy zseniális konyhaeszközt akarnak nekem bemutatni, a melegített vajkést. Önmelegítő vajkés igenis létezik. A nyelében ott az elem melegíti a pengéjét, tehát amit tegnap bedobtunk itt a kvízen, és azt mondtuk, hogy hát ez hülyeség, bár én azt mondtam, jó ötlet. Az létezik, lehet venni melegített vajkést.
2: Tehát magyarán más is tud annyira kretén lenni, mint te.
1: Igen, úgyhogy meghunyászkodom. Meghunyászkodom. Szerintem ez már amióta így dolgozom.
3: Azóta egyre jobban. Igen.
1: De hogy nem csak én leszek egyre kreténebb, hanem a gyerekek is ebben az országban.
2: Ez milyen szép átvezetés volt. Én kérek elnézést.
3: Ez nagyon erős volt.
2: Én kérek elnézést.
3: De
1: tényleg ez a témánk. Ugye a PISA felmérésről kijöttek a friss adatok, és azt képzétek el, hogy soha nem látott romlás tapasztalatú. Nyilván ezek a 2025-ös adatok. Ez az ugye, ami egységesen több ország gyerekeit leteszteli, és itt kijön az, hogy abban az országban hogyan teljesítenek a gyerekek, és az jött ki 2025-ben, hogy főleg matematikából, azon belül is a szövegértésben brutális mértékben romlottak a számok, soha nem voltak ennyire rosszak, mint ebben az évben. Azt nézem itt, hogy mondjak valami konkrétat is, hogy most 91 ország volt benne, 6400 diákot vizsgáltak, Magyarországon 273 intézményből voltak itt, és kapaszkodjatok, szövegértésből 452 pont lett az átlag. Eddig egyébként azt nézem, hogy ennél sokkal jobb volt nálunk, matematikából pedig 459 lett. Jó, ilyen 9 pont meg, igen, visszaesés van nálunk. Tehát sokat romlottunk.
2: Igen, ugye ez a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja, ugye ennek a
1: na de és az hogyan ki az nemzetközi, az N. Már alapból rossz vagy.
2: Angolul te.
1: Jó, bocs.
2: Igen. Na, szóval, hogy minden, kicsit utána néztem, ugye minden országban legalább 150 iskolában kell, hogy megmérjék a tudását, ugye pontosan a képességeit a gyerekeknek. Véletlenszerűen választják ki a programon résztvevő iskolákat, majd szintén véletlen mintavétellel választanak az adott intézményből tanulókat, és minden résztvevő államban minimum 5250 gyermeket mérnek fel. Tehát, hogy ez így az egésznek az alapja, ugye több ciklusa zajlott már ennek, és valóban azt tapasztaljuk, hogy most már 26 éve mérik a szövegértést, meg a matematikát, és most születtek a legalacsonyabb eredmények. Egyébként nem csak nálunk, hanem összességében is, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez kifejezetten egy ilyen magyar, nem is tudom, lelet vagy tünet lenne, hanem úgy általánosságban.
3: Nem, tényleg több helyen is, már ugye én is olvastam a hírekben, hogy több ország is kiakadt emiatt, hogy ugye egyre romlottak náluk is ezek az értékek. Hát mondjuk ne csodálkozzunk, tehát hogy az AI, meg a folyamatosan a játékkonzolok előtti ülés, ezek mind, ahol, meg ugye a TikTokozás, a gyors információ, azért nem tudnak már a gyerekek szövegeket értelmezni. Tehát, hogy sajnos ezek a dolgok, és egyre többet használják, ezek ehhez vezetnek. És itt van, tessék, itt a bizonyíték.
1: Na jó, de nem lehet, hogy mást kéne felmérni? Tehát, hogy olyat, amiben megfejlődünk, mit tudom én,
3: a videójátékozást
1: influencer-követés.
2: Ja, valahol azért ez szomorú, nyilván most nevetünk rajta, meg viccet kreálunk belőle, hogy Kristóf a porontyok intellektuális sakjulásának analizálása. Ő ezt így összerakta magyarul.
1: Köszönöm szépen.
2: Nagyon jó volt. Aztán István is ír nekünk, sziasztok, ez az eredmény tükrözi a tanárok teljesítményét is. Ő szerinte régen külön iskolák, külön osztályok voltak a speciális igényű diákok számára. Ezt eredményezik az összevont osztályok. Az integrált oktatás az egy külön téma, tehát hogy arra azért külön rákanyarodhatnánk.
1: Igen, és hát most oké, ezek a számok romlanak, de miből még egyszer? Tehát matek és szövegértés, mert itt most még a környezeti tudást mérték föl, környezetismeret volt még, ott annyira nem romlottunk, tehát hogy a gombát még mindig felismerjük. Meg
2: az ilyenek. Egy ilyen általános dolog. Igen. A szövegértésben szerintem is nagyon-nagyon komoly szerepet játszik a digitális eszköz használat, meg az, hogy nagyon impulzívan fogyasztják a tartalmakat a mai fiatalok, egészen másként, mint nemhogy 20 évvel ezelőtt, de szerintem még 10 évvel ezelőtthöz képest is.
1: Igen, és szerintem itt a kulcs a figyelem. Tehát, hogy sokkal kevesebb ideig lehet megtartani a figyelmet, és sokkal, sokkal gyengébb az a koncentráció, amit itt belefektetünk a dolgokba. Egyszerűen megunjuk hamarabb a dolgokat, több inger kell.
3: És az a durva egyébként, hogy ez nálunk is megfigyelhető, vagy nem tudom, hogy ti észrevettétek-e magatokon, de például nálam is sokszor előfordul,

0: osztályos gimibe járt, tehát az lehet, hogy egy kicsit más. Nekik például volt most 3 kötelező föladva így a nyárra, ami szerintem klassz, de hogy alapvetően azt látom, hogy például általános iskolában szerintem kevesebb a kötelező olvasmány, mint régen. És ugye a gyerekek ezeket az egyszerű tartalmakat kapják, nyilván itt a telefonon keresztül, és nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy 5 összetett mondat egymás után szembe jön.
1: Ezért kéne többet olvasni, tehát hogyha utána nézel, ott is mindig kijönnek ilyen adatok, hogy mennyivel kevesebbet olvasunk. És a gyerekek meg aztán még kevesebbet olvasnak, és nagyon nehéz is őket rávenni az olvasásra.
2: Biznisz ötlet. Nagymamáink, szüleink még olvasták ugye a könyvet, nekünk volt a kötelező olvasmányok röviden, és akkor majd megcsináljuk a gyerekeknek a kötelező olvasmányok SMS-ben verziót, ja. És akkor úgy meg tudják csinálni a vizsgákat.
0: Várjál, nekünk volt a Nogibiben, bocsánat, közben szóltam, volt egy osztálytársam, Szavasz Balázs, aki hát nem nagyon szerette a kötelezőket elolvasni. És
2: senki nem szereti.
0: Ő mellette, ő matematika feladatokat oldott meg egyébként, így sokszor magyarul meg törül is, de mindegy, és az osztályfőnökük, aki magyar tanár volt, összerakott neki, így ő maga kézzel kötelező olvasmányok röviden, mindegyik egy mondatban összefoglalva, azt mondta, hogy Paláskám, legalább ezt jegyezd meg.
1: Igen.
2: És megcsinálta?
0: Azt tudta, persze.
2: De teljesen jó. Mi van a matekkal? Mert azt meg én tapasztalom, hogy ugye mindent ki tudunk már számolni, számológép, eszközök, stb. Segítségével. Itt a logikai érzék is romlik emiatt, mert kütyükkel vagyunk körbevéve, tehát például a térkép, vaza alkalmazás, stb. Vannak olyan skillek, amikben ugye nem vagyok alapból jó, de most még rosszabb lettem, mert nekidőltem a technikának.
0: Ez is lehet, hogy belejátszik, hogy igazából mindenhez most már számológépet használnak például a gyerekek, ugye telefonon is ott van. Tehát,

0: vagy ugye a pénztárgépbe. Tehát nekem nagyon sokszor volt már olyan, hogy nem működött jó a pénztárgép, és akkor nem tudta úgy visszaadni, mert nem találta a számológépet, és nem tudta, és akkor mondtam neki, hogy segítsek. Tehát, hogy így, tudod, ez a, nem azért, mert hogy most mit tudom, csak hogy szerettem volna visszakapni a pénzemet, tehát, hogy így, na, most, szóval, hogy na, ez sem megy.
1: Most nagyon jót mondtál, és ez gyerekoldalról is romlott, tehát, hogy régen még az működött nekünk matekból, én nagyon szar voltam matekból, de az működött, hogyha azt mondták, hogy csináld meg ezt a feladatot úgy, hogy rakd oda mögé egy forint. Mert ha pénzről volt szó, akkor azért, hogy ki tudtam számolni a dolgokat. És ma meg már azt látom, hogy a gyerek bemegy a boltba, lerakja a pénzt, és nem tudja, hogy kevesebbet rakott oda. És ez engem teljesen sokkolt. Vagy nem tudja, hogy neki abból mennyi visszajáró jár.
0: Igen, azt se tudják, igen.
1: Nem mindenki, de sokan.
2: Igen. Ez egyébként nagyon szomorú, meg egyébként én is tapasztalok ilyet, hogy sokszor még harmadik, negyedik osztályban gyerekeknek gondja van például az egy-egy összeadással. Uh-huh. Hát azért hagyjuk már, tehát hogy az már első osztály, igen, után az már nagyon gáz szerintem. Bocsánat, minden érintett.
1: Pedig ma már ebben a világban az egy nemű összeadással sincsen baj.
2: Jaj.
1: Olvasd egy szóvicet, hogy tudod, hogy ha már matematika, hogy tudjátok, hogy kik végzik a legtöbb összeadási hibát a világon?
2: Az anyakönyvezetők,
1: annyira tetszett. Hoztam nektek egy ilyen kis, szituációs játékot. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy Rolanddal már bedobtuk reggel, hogy sokan szokták mondani, hogy engem az élet iskolája képzett. És nem mondom, hogy ez hülyeség.
2: Facebookon is sokan írják ki az életiskolája.
1: Csak engem ez falra másztat sokszor. De hogy nézzünk már meg egy-két területet, hogy szükség van-e azon a területen, nem is a lexikális tudásra, hanem inkább az iskolai tanulmányokra, meg az iskolázottságra, vagy mondhatjuk azt, hogy teljesen megoldható, lehozható az életben szerzett tapasztalatokból és talpra esettségből az adott terület.
2: Jó, tehát igazi iskola versus az életiskolája. Jó, nagyjából van 2,5 percünk erre.
1: Jó, állásinterjú.
2: Is.
0: Ja, szerintem is, igen. Ott tehát, azért kell gógyi is.
1: Tehát, hogy akkor kell az, de itt sem konkrétan az, amit megtanultál, nem, hanem az a skill, hogy mit tudom én, érted,
0: hát,
1: amit leírtak, tudsz
0: beszélgetni, maga. Igen,
1: prezentálod,
0: igen,
1: magad, tehát akkor ez fontos. Jó, vezetés. Kell-e? És ez egy jó kérdés például. Lehet,
0: hát,
1: hogy...
0: amit az autós iskolában megtanultam, az kell, de amúgy alapjáraton...
1: Jó, de
0: kell.
1: És hogyha nem ott tanulod, tehát megtanulod az élet iskolájából, beültél a kocsiba,
0: persze,
1: beindítod.
0: Jó. Hát de
1: azért
0: akkor
1: vannak?
0: Is, hát de sokan tudnak
2: az élet iskolája. Figyelj, azt tudom, hogy nekem a gyerekeim, például a Dávid YouTube videókból tanulta meg a kressztáblát, és kressztáblákat, esküszöm jobban ismeri, mint sok felnőtt.
1: És simán
2: de
1: lehet.
2: A jogkész szabályt is érti.
0: Aha.
2: Az van olyan ismerősöm, aki vezet, de nem tudja, hogy
1: az adáson kívül lesz, hogy mondd már, elég szégy, ez mi. Főzés.
2: Az életiskolája.
1: Ugye? Tehát, hogy ha nem tudsz olvasni, számolni, semmit nem tudsz akkor is, hogyha gyakorol.

0: láttad, meg főztél,
1: meg csináltad. Megnézted a nagymamát, igen, anyukát, akkor szerintem.
2: Sok bográcsmarcsit néztél, aztán jó az.
0: Pénzügyek?
1: Hát ahhoz azért kell,
2: hát
1: már
2: ahhoz kell,
1: egy majd matematikai tudás is, mindenképpen igen kell.
0: Tehát akkor ott az fontos, hogy iskolába jártál.
2: Az életiskolájából a kamatyot tanulod, meg a mentes iskolában meg a kamatot.
0: És akkor a legutolsó, már a kamatyot hoztad, párkapcsolat.
1: Kamaty.
2: Szerintem is.
0: Már hogy iskolai téma, vagy úgy érted,
1: hogy iskolában is. Mit tanultad? Volt nektek volt például egyébként felvilágosító órátok? Mert én nem emlékszem, hogy lett volna.
0: Amikor jön a méhecske, a virágra,
2: ahogy is emlékszem,
1: amikor a gólya hozza a gyerekek.
0: Ma már van, hogy a méhecske méhecskével, a virág virággal.
2: Amúgy én sem emlékszem, hogy lett volna
0: egy életiskolája, akkor azt mondom?
2: Az életiskolája ott inkább, igen.
0: Na jó, hát figyelj, akkor igazából tényleg a gemist a legjobb, nem? Hogyha mind a kettő megvan.
2: Gemist, az. Na, nézzük a forgalmat, Tatán erős, környén erős, M1-esen erős.
0: Ezt nevezem?
2: Komáromban erős, Esztergomban erős, az egész megye erős.
0: Győrben Spiggy Boy.
2: Hát ha már így nyomod. Mindenhová van az erős a piac.
0: Engedjük el, igen, engedjük el a dolgot.
2: Nagyon rossz volt.
0: Márkinek bármit igazolok.
2: Aztán, hogy elfogadják-e?
0: Te amúgy hamisítottál valaha?
2: Garantálni.
0: Ilyet, amikor gyerek voltál?
2: Nem voltam rászorulva. Olyan házi orvosom volt, hogy leventem hozzá, kettőt köhintettem, megmondtam, hogy fáj a torkom, egy hétre kiírt.
0: Szifilisz
2: kapott egy pár. Tessék,
0: 6 évesen.
2: Ja, figyelj, egyébként én sokat, nekem voltak anyai egy műtéteim, elég sok, tehát ilyen 8-9. És
0: raktak fel?
2: Persze, nem volt rajtam elég. És a bőr és nemi beteg gondozó, az egy osztály volt, tehát én mindig olyan pecsétet kaptam az ellenőrzőbe.
0: Jó, tehát akkor ültél ott.
2: Aztán magyarázkodhattam, hogy én melyik részére mentem.
0: De ezzel tök jót lehetett menőzni, nem? Az osztálytársaknál nem használtad ki?
2: Ja, nyilván a csajok buktak volna arra, persze.
0: Persze.
2: Itt a kicsi szifiliszes.
0: Tessék itt egy kis penicillin, kezelt, keneges. Jó, azt nézem közben, hogy az előző óra témája az azért nagyon felborzolta a kedélyeket, tehát sokan hozzászólnak ehhez. Itt van, aki azt fejtegeti SMS-ben, hogy egy mai gyerek egy kamatos kamatot sem tud kiszámolni. Hát én sem tudok, amúgy.
2: Amúgy, figyelj, abban igaza van, Péter írta, hogy pénzügyi tudatosságot pedig hagyjuk, a fogalmat sem tanítják az iskolában. Ezt én is évek óta mondogatom, hogy kellene. Szerintem erre nagyon nagy szükség lenne, hogy tényleg ilyen gyakorlatorientált oktatás.
0: Azt is, kreszt is lehetne tanítani.
2: Azt akartam még mondani. Így van, pénzügyi tudatosságot, meg én a kreszt is oktatnám. Mert lehet, hogy nem lesz a gyereknek jogsia 17 éves koráig, de akkor is gyalogosként, kerékpárosként, mostanában ugye most már elektromos rollerosként, ott lesz a forgalomban. És könyörgöm, tehát sokkal jobban átlátja a közlekedési helyzeteket az, aki tanulta a kreszt.
0: Meg egyébként tényleg most mire van nagyobb szükségünk? Arra, hogy pénzügyileg tudatosak legyünk, vagy arra, hogy tudjuk, hogy hol volt régen bauxit? De lehetne ilyen modern tudást tényleg átadni, hogy mit tudom én.
2: A Belgában van a bauxit.
0: Igen, melyik országban, hol lehet jó Starbucksot találni? Tehát, hogy lehetne ilyeneket is oktatni. Biztos érdekelne a gyerekeket, nem?
2: Aktualizálni kicsit a földrajzoktatást?
0: Aha, gazdaságtanból, hogy hány mohús üveget kell szerezned a kukákból, hogy megkeressél annyit, hogy eljussál mondjuk Pécsig. Itt ebben minden van. Van benne matek, van benne biológia, természetvédelem, akkor spekuláció, hogy akkor hogy kell megvenni a buszjegyet, hogyan jutsz oda legolcsóbban. Minden.
2: Tájföldön hol ne szálljunk meg, ha szeretnénk elkerülni a ladyboyokat.
0: Biológiából, hogy mit kell nézni tájföldön, hogy az lány vagy fiú. Ádám Csutkás lányokkal óvatosan. Csomó mindent meg lehetne tanítani. Az életiskolája, a suliban. Na, ehhez mit szólsz?
2: Ja, de nyilván ugye most a PISA felmérés az meg ugye készségeket mér. Tehát szövegértést, matematikát, az pedig alapvetően például ugye itt a digitális kütyük használata miatt is esik vissza. Mi tetszik ennyire?
0: Nem sokára íratunk a mesterséges intelligenciával zenét egy random témában. Gyorsan gondoltam, rákeresek a Sunóra, a programra, amivel ezt szoktam csinálni, de azt írtam be, hogy Suna, és megnyomtam a keresést.
2: Ezen nevetek. A keresési találat, hogy
0: ma nem zene lesz, na.
2: Kicsit altesti, kicsit prostó humor, de hát néha a Rénű kolléga erre képes. Nézzétek el, neki ma névnapja van, lehet neki boldog névnapot kívánni, azzal nem nyerettek.
3: Buenos morgen, minden hétköznap.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Gyűlölöm a postát. Már megint? Megkaptuk az értesítőt, mert a postás nem volt hajlandó becsöngetni, mert akkor fel kell hozzánk jönnie. Tehát, hogy igazából otthon vagy, kapsz egy értesítőt, de úgy csinálnak, mintha nem lettél volna otthon. Rendben. Megkaptuk az értesítőt. Rögtön megijedtünk, mert ilyen rendőrségi típusú, tehát rá van írva, hogy a közlekedési közúthatóságtól érkezett, de akkor már elkezdesz gondolkozni, mi rosszat tettél, de nem tudod megnézni, mert ugye este már zárva a posta.
2: Igen, hol hajtottál gyorsan, vajon ez mennyibe fog kerülni, stb.
1: Készülsz, hogy nem lesz hús a jövő hónapban, de azért így oké. Tudod, hogy valami van. Ráadásul a feleségem nevére jött a dolog, hogy megálltam, jelzem szabálytalanul egy sarkon, de hogy mindenki elfér tőlem, úgyhogy beraktam a vészvillogót, tőlem olyan 200 méterre volt a posta, rohanok, hogy még odaérjek az utolsó 5 percben, hogy átvegyem a dolgot. Na Mázli, ilyen az életben nem volt, senki sehol, mert mindenki csomagokat akar átvenni, és a leveles résznél két hölgy ül bent, de tök üres a szoba. Oda mentem az egyikhez, hogy jó napot, ebben szeretném kérni a segítségét. Húzzon sorszámot! Tudom, senki sehol, hölgy. Jó?
2: De ez a rendszer.
1: Jó, visszamentem, húztam sorszámot. Oké, rendben, visszamentem a hölgyhez, hogy akkor legyen szíves segíteni. Majd szólítom. Nem csinál semmit. Mint az Utropolisban lajhár. Szólítom. Na, Franco, oké. Hátrébb léptem kettőt, várok. Jöjjön. Jó napot. Oda mentem, megmutatom. Mutassa a személyt és a lakcímkártyát. Na, tessék, itt van a dápom, itt van benne a személye. Dáp itt nem jó.
2: Oha.
1: Mindenhol jó a dáp, tessék. Nem, mert ide írtuk.
2: És így mutat föl, és ott van egy ilyen kiírt, kézzel kiírt papír, hogy dáp itt nem jó.
1: Na, akkor most tényleg, kirohantam 2 perccel zárás előtt a kocsihoz, ami tilosban parkolt, hogy a személyemet meg a lakcímkártyát behozzam a kocsiból. Visszarohantam vele, bejövök, odaadom neki. Most adja ide újra a cetlit. Jó, cetli újra odaad. Néni -10-zel hátra sétált a medvetest alkatával a polchoz, mert addig nem tudta kikeresni, amíg én rohangáltam a személyemért.
2: De semmi body shaming.
1: Ez a medve egy cuki állat.
2: Ja, értem.
1: Mi a baj a medvével?
2: Semmi.
1: És hogy hátra ment, visszajött, ezért hozzam. Ki -e magának ez a nő? A feleségem kezdi csokolom.
2: Néha a feleségem, néha mintha az anyám lenne.
1: És között tilosban parkolok, bízom benne, hogy egyébként nem fognak megbüntetni, semmi nem lesz. És a nő megfogja a kis levelet, az én papíromat, és így elkezd gépelni, hogy várunk, megkapom a csomagomat, kezdi csokolom, rohanás ki az autóhoz, és nyitom ki a büntető papírt, első, ami szemet szúr, Zamárdinál ráhajtottunk egy 5 kilométeres szakaszra, ami Somogy, nem tudom milyen, Somogy valamilyen megyéhez tartozik.
2: És oda nem volt.
1: És oda nem volt matrica. A baza nem jelezte, vagy nem volt benyomva. Egyébként a feleségem vezetett, de én is fölmentem volna oda. 27 000, mit tudom én, 130 000 forint, amit hogyha nem fizetünk be pikpak, mert ugye nem jött meg időben, néhány napon belül már 90 valahány ezer, valahány száz. Úgyhogy akkor utalás, köszönjük szépen Magyar Posta, köszönjük szépen Közút, köszönjük szépen Világ, hello, én ennyi voltam, kicsekkoltam, nincs hús.
2: Na, ez egy szép történet.
1: Ez a tegnapi kis öröm sztori hazaérés előtt.
2: Tehát, hogy eleve a kedvedet feldobta, akkor utána még nyilván a pénztárcádat is feldobta.
1: A postának a csomagkiszállító rendszere az tök jól működik. És szerintem azért, mert vannak ezek a maszek csomagszolgáltatók, és látják, hogy igazából föl kell venni a versenyt, tehát van konkurencia. És talán az majd segíteni fog, azt hiszem most lejárt a posta monopól helyzete, bár nem tudom, ki akar posta vállalkozásba fogni. De hogyha lenne egy kis verseny, akkor lehet, hogy odalépnének.
2: Amúgy te várjál, mivel próbálnál meg mondjuk egy picit jobban hasítani a piacon, mint a mostani posta? Az a baj, nekem csak ilyen zsékategóriásokat
1: tekint. Mondjuk reagálok a vevőkre.
2: Mondjuk megcsinálom a munkámat.
1: Ne legyél már ilyen old school. Mondjuk nyitva vagyok 11 előtt és délután 2 után is. Mondjuk nem egy óra az ebédszünet. Egy pár ötletem azért van. Neked mi jutott eszedbe?
2: Hát nekem az, hogy szexi postásájukat kéne alkalmazni, de hát
1: adom.
2: Ki milyen irányba fejleszteni a céget, tudod?
1: Mert akkor már rögtön nem zavar a várakozás, nem?
2: Hát így van, tehát igazából nyújtasz egy vizuális élményt, és amíg ott az ügyfél várakozik, addig kellemesen legelteti a szemét. Hát ugye a hölgyek számára mit? De azt még nem, azon nem gondolkoztam.
1: És akkor lenne ilyen bónusz szolgáltatás, hogy mondjuk megkérheted a cicababát, hogy a műkörmével a kaparós sorsjegyedet kaparja le.
2: Igen, de szexi mozdulatok. Jó, akkor legyenek kigyúrt pasik, és nyilván ugye a hölgy ügyfelek
1: kedvéért. Mit kigyúrt pasik? Legyen az, hogy hogy a postás nem csak házhoz hozza a dolgokat, hanem meg is javítja a vízvezetéket. Vigyázz a gyerekre.
2: Azt hittem más irányba viszed tovább.
1: Nem.
2: De szerencsére te nem COVID-fémiai nőttél fel.
1: Az milyen, amikor fogod és kirakod, hogy nálunk a dárt nem jó, és csak azért, mert odarakod a papírt, azért az úgy elfogadott tény, és bele sem lehet kötni az ilyenben, mert ők kiírták. Tehát én fölrakom a fejemre, hogy én most kirabolom a kasszát, akkor csinálhatom, mert odaraktam egy papíron?
2: De miért? Azt kellett volna, hogy előkapsz egy tollat, és odaírod arra a papírra, hogy de, ide van írva, tessék megnézni.
1: De most írtam oda. Ilyen a világon nincs, nem? Tényleg itt csak egy normális rendszerrel, és biztos, hogy van olyan hely, ahol ez jól működik, ország, nem tudom.
2: Hát talán a skandinávoknál, nem? Ott általában ezek a dolgok rendben vannak.
1: Aztán kiküld még levelet?
2: Valaki járt már svéd postán? Nem hiszem, hogy sok hallgatónk
1: kivegyük se. Ez olyan, mint amikor a dédimnek mondtuk, hogy Olaszországba megyünk, és mit kér, és mondta, hogy hozzunk ecetet, mert az ott olcsó. Hát ki az, aki Svédországban elmegy postára?
2: Hát ki? Hát szerintem mindenki jár. Hát és Svédországban nem járnak az emberek postára?
1: De mondjuk turistaként.
2: Postatagadók vagy mi?
1: De turistaként. Zöld utat kapott Európába a repülő autók sorozatgyártása. Ami szerintem egy vicces téma. Rögtön az elején szögezzük le, hogy ez nem arról szól, hogy akkor holnaptól ilyenek megjelennek majd a forgalomban. Nagyon röviden, mert tényleg hosszan ki lehetne fejteni, van egy holland cég, akik ezzel foglalkoznak közel 20 éve, a Paluvi, és ők kapták meg most az engedélyt arra, hogy gyártószalagra kerülhessenek a dolgok, ami azért nehéz, mert két iparág szabályainak is meg kell felelni, és ez nem könnyű, hogy egyszerre repülőként is helytálljon az a bizonyos valami, és egyszerre autóként is működni tudjon. Roland, te tudom, hogy kipróbálnád, Andi, nem tudom, te hogy vagy ezzel az egész témával, bár egyébként szerintem, amit most cseréltetsz a kocsidon, anélkül is tudna repülni.
3: Ja, igen, de jó lenne, ha most repülni tudnék vele.
2: Ugye, meg az M1-est is mennyivel könnyebb lenne úgy élni, hogy gyerekek, nem érdekel engem, dugóba fog, átrepülök fölötte.
1: De figyelj, nekem rögtön eszembe jutott az a busz, ami Budapesten van, nekem már az is eléggé futurisztikus, amelyik ugye úgy működik, hogy megy a szárazföldön, és egyszer csak belehajt a Dunába, és onnantól hajóként funkcionális működik. Tehát, hogy ez a kétjeltű dolog, ez nekem mindig is tetszett, hogy az általunk nagyon kedvelt Balú kapitányban, ott is ugye van az a hidroplán, ami a vizen landol, de a levegőben repül. Hát miért ne? A repül és megy.
2: A Jetson család, ugye? Vagy abban voltak ezek a futurisztikus repülőautók, ők akkor már megálmodták.
1: Csak ez már nem volt kerék, nem? Vagy tudod, az gurult is?
2: Nem, az így bevallom, nincs meg fejből. Lehet, hogy gurult is, de azok
3: nem
2: inkább
3: tudom,
2: repültek.
3: Nem tudom, hogy gurult-e, én arra nem emlékszem.
1: Facetance-ban is összevontak két dolgot, tehát ott meg a futás és az autózás, de akkor itt az elektromos roller, meg az elektromos bicikli, tehát kombinálni a járműveket az alapból nem rossz. Én már nagyon várom a traktor-kamion kombót, ami az M1-esen el tudja torlaszolni majd előttem a terepet, de ez most egy jó irány ez a repülőautó, és nem tudom, nézted-e a képeket. Kettő autó van itt a cég előtt. Az egyik az kicsit olyan, mint tényleg egy ilyen hidroplán, tehát hogy olyan, mint egy hajó az alja, és a tetején van valami rakétaszerű valami, a másik pedig közelebb áll egy helikopterhez, ennek hátul szárnyszerű két oldalon ilyen pótkerékszerű két kereke van, elől egy, és rajta egy gigantikus propeller. Mindegyik háromkerekű jármű egyébként, tehát hogy elől egy kerék van, ezt inkább a repülőből viszi tovább, hátul pedig kettő, csak az egyiknek egy turbina a tetején, a másiknak pedig egy propeller.
3: De miért nem csinálták meg akkor már rendesen tényleg autó?
1: Hallod, ezek szerencsétlenek 20 éve dolgoznak, több büszkék a munkájukra megjelenik addig. De miért nem tudtatok rendes autót?
2: Az kiafolja őket a francba.
1: Fogd meg a söröm.
3: Hát nem, mert most érted, a filmekben is rendes autók repülnek. Érted?
1: Tehát a filmek, persze, abból induljunk ki.
3: Hát induljunk ki abból, mert hogyha most már lehet használni két funkciót belőle, akkor most már miért egy háromkerekű járművel crossozzak az úton?
2: Látod, már is több funkciója van, mint egy pasina.
3: Ja, igen.
2: Dubajban már ugye tesztelték a repülő taxit, ami ráadásul robotpilótás.
1: Ó, ezt az arabok is
3: hát
1: tesztelték.
3: Ez remek.
1: Arabok is tesztelték, és senki nem akarta.
2: Nem erre gondoltam. Nem, ott tényleg tesztelték már azt, hogy belülsz, és bepötyögöd, vagy bevondod a címet, és elvisz oda.
3: Nem, az, hogy saját magam vezethetem, az oké.
1: Én egyébként inkább azt próbálnám ki, pont azért, amit gondolom, kapcsolatiságunkban felmerült már, hogy ott egy beprogramozott útvonal van, míg hogyha te elkezdesz vezetni egy repülőautót, akkor végünk. Tehát, hogy honnan tudjuk, merre lész?
3: Honnan tudom,
2: hát az akkor tényleg végünk.
1: Megyek a strádán, honnan tudom, hogy landol előttem valami, vagy mögöttem.
3: Hát biztos tehát, nem hogy... landolok a fejeden.
1: Hát de nem foglak tudni, hogy jössz. Eddig a oldalra figyeltem, meg előre, meg hátra, így is meglepnek a motorosok. Most akkor figyeljek, 3D-ben fölfele, meg eddig is 3D volt. Hány D ez? Fölfele,
3: meg
1: lefelé?
3: Azért közlekedés szempontjából ez egy érdekes dolog.
2: Hát meg a másik, most gondolj bele. Mari néni éppen mossa az ablakot, azt tetszik, hogy elrepül mellette az Andi. A szegény Mari néni szívrohamot kap.
1: Még rosszabb, érted? Berepül az ablakodon Andi.
2: Na ja, hát ez az.
3: Igen.
2: Hello, mondjuk annak sok férfi hallgató örülne.
1: Hát nem egy ilyen hidroautóval. Ó, az is hihetetlen az egészben egyébként, hogyha egyszer ezt el tudják kezdeni úgy gyártani, hogy tényleg már az utakon is lesz, meg a forgalomban is. 3 évre előre megvan a teljes gyártókapacitásra a megrendelés. Tehát, hogy gyakorlatilag 3 évnyi megrendelő letette a pénzt, magyarul kész a cég 3 évre, nem kell semmit csinálni.
2: Gyanítom, hogy Magyarországra egy se jön, tehát, hogy innen nem nagyon rendeltek meg, nem tudom, hogy honnan lehet.
1: De figyelj, meg lesznek a subditudingok,
3: bocs. Hát a Dubajba biztos rendeltek.
2: Szerintem is.
1: Hogy... Én most hazamegyek, rászikszalagozok 4 dront a kocsira. Tehát, hogy most látom, hogy hogy kell, mondjuk ezen 3 kerék van, az enyém jobb, azon 4 van, és akkor fölőre fölrakom a propellereket, meg a tűzoltó palackot. Kíváncsi volnék arra is, hogy milyen üzemanyag hajtja az ilyet.
3: Uh-huh.
1: Tehát, hogy,
2: meg mennyit fogyaszt.
3: Igen.
1: Biztos, hogy sokat. Én azt gondolom többet, mint egy autó. Meg hogy hol lehessen ezzel felszállni, mert ugye szerintem az, hogy bárhol, mondjuk a helikopterrel tudsz, gondolom, úgy felszállni, hogy állva fölfele. De másikkal szerintem neki kell gurulni, tehát kell valami kifutópálya. És nem vagyok benne teljesen biztos, hogy például nálatok Rolandot a Lila Akác közben itt a tabányán, ott neki tudsz annyira futni, hogy még felszállj, mielőtt kanyarodnod kéne.
3: Mondjuk ott lehet. Ja, nem, mert ott kisebb utcák vannak, nem?
2: Hát lehet, hogy leviszem az egyik háztetőt egy picit, vagy megkarcolom, tehát ez benne van a pakliban. Volt villámhárítót, nincs villámhárítót, vagy így mondom a szomszédnak.
1: Ki fogja ezt biztosítani, de most komolyan?
2: De nem tudom, hogy, mert egyébként ugye ilyen lejtős utcán lakom, tehát ha fölülről elkezdek legurulni, ott kapok annyi lendületet, hogy utána csak menjek át a ház fölött. Tehát azért az úgy fontos.
1: Aztán mit tudom én, tegyük fel azt például, hogy el akarsz jönni hozzám Budapestre, de kevés az üzemanyagod, és nincs időd megállni tankolni, akkor följebb mész, hogy szépen leereszkedj.
2: Igen, és akkor elkezdek siklóernyő üzemmódba így.
1: Vagy ha nincs parkoló, te megállhatsz az épületünk tetején?
2: Az menő, azt adnám.
1: Mert egyébként simán innentől, hogyha tudsz repülni, akkor el lehet kezdeni gondolkozni abban, hogy dimenzióban hogyan parkolj.
2: Hát Tatabányán akkor tele leszünk parkolóhelyekkel, hát bármelyik szalag 10-es teteje, érted?
1: Ja, én is gyanítom egyébként, hogy az első 400 ilyen autó Tatabányára érkezik, úgyhogy ne aggódj.
3: Akik meg ugye a legfelső emeleten laknak, biztos örülnének, mikor megérkezel 11 órakor éjjel, és leszállsz a tető.
2: Ugye vagy 40 vagyok, este 11-kor én már rég alszom.
1: Szerintetek meg lesz adva egy repülő magasság, és akkor kvázi csinálunk egy plusz sávot az égben, és akkor azt mondjuk, hogy 8 és 10 méter között lehet repülni, és akkor nem az, hogy mindenki össze-vissza, mint a hülye?
2: Nem, hát magasabban, de biztos, hogy ez nagyon szigorúan, ha egyszer eljutunk addig az életbe, bár látod, egy M1-es nem tudunk felújítani rendesen, de hogyha egyszer eljutunk addig, hogy tényleg ezt kialakítjuk, akkor ott azért nagyon szigorúan szabályozott légifolyosóra van szükség, de amikor azt látod, hogy emberek az alapvető, tehát még egy jobbkész szabályon nincsenek tisztában, addig nem nagyon kéne erőltetni azt, hogy még repüljünk is.
1: És akkor meg lesz a felfelé-lefelé index, mi meg itt bemondjuk a közlekedésben, hogy a bicskei lehajtó torlódik 4 és 5 méter között. Tényleg? Hogy lesz ez?
2: Valahogy így. Tutita meg baleset lenne ebből.
1: Ami nekem nagyon tetszik, az a Roland felvetése, hogy ütközöl vele egyet, és utána még le is zuhansz.
2: Na hát ez a másik, igen. Tehát, hogy nem az van, hogy kis koccanás, aztán megúszod simán, legfeljebb meg kell javítatni az autót. Nem, lezuhansz, és még lent is összetörhetsz bármit. Hú, ez veszélyes,
3: igen,
2: gyereket.
3: Nem tudni, hova zuhansz.
1: Hozok 10 találmányt, ami elég futurisztikus, mint ez a csoda autó, és ebből a 10 találmányból néhány valóban létezik, néhány pedig csak az én fantáziámnak a szüleménye. És kíváncsi vagyok, hogy ki tudjátok-e találni így összefogva Rolanddal, hogy melyiket találtam ki én, és melyik létezik. Úgyhogy Andi, ne lesz a monitorról, légy szíves.
3: Leveszem a szemüvegem, jó? Mert akkor legalább biztos, hogy nem látom.
1: No, figyeljetek! Tehát a találmányok, és akkor ti is játszatok odahaza, lehet írni chatfalon, lehet írni SMS-ben, Viberen 0629789185. Létezik-e ablakon kívüli baba ketrec? Ennek ugye csak, hogy elmondjam a lényege.
2: Várjál, nekem az nem, hogy ablakon kívüli, már önmagában az, hogy egy babakeprec, az egy...
1: Csak elmondom, hogy ez egy dróthálós szerkezet.
3: Mint a kennel a kutyáknak, tudod, csak az a lakásban.
2: Ez a vadabbabáknak van, vagy mit?
3: Tényleg.
1: Ez egy...
3: Miért kell kirakni őket?
2: Vigyázz, veszélyes csecsemő,
3: harap. Lehet
1: kicsi a lakás. Tehát ez egy dróthálós szerkezet, az emeleti lakások tulajdonosainak van kitalálva, és arra való, hogy a gyerek kilógatható legyen, kvázi biztonságban, és friss levegő lehessen akkor is, ha nincs terasz.
3: Ez szülyeség, nem. Nem hiszem el, hogy ilyen létezik.
1: Roland?
3: Kilógatni a babákat, érted?
2: Akkor a baromság, hogy csak azért is azt mondom, hogy ezt valaki kitalálta.
1: Ahogy Jackot ezért büntették, csak ott nem volt ketrec.
3: Igen, hát lehet ezért találták ki.
1: Oké, okay. Emma Reid 1922-ben adta be a szabadalmát az Egyesült Államokban. Valós létező szabadalom képek is vannak róla. Londonban is használták egy időben.
2: Mondom, ez akkora hülyeség volt, hogy ez kell, hogy létezzen.
1: Ilyen hülyeség. El is nem betiltották.
3: Baba ketrec.
1: Na, tetszik? A következő. Önmelegítő vajkés. Ez úgy működik, hogy a kés nyelében van egy apró elem, ami melegíti a nyelet, tehát a fűtőszál felmelegíti a nyelet, és akkor sokkal könnyebben vágod a vajat. Rögtön a hűtő után. Na?
3: Szerintem ez nincs.
2: Ezt én sem tudom elképzelni. Ha már ezt kitalálták volna, ezt akkor másnap a nyelébe tettek volna elemet. Tehát kellemesen meleg. Ja, tette is. De nekem az a célja, hogy meleg legyen. Hát nem tudom. Ízlések és pafonok.
1: Ezt tényleg én találtam
3: ki. Lehet, hogy van olyan is.
1: Saját találmányom, de miért ez nem jó?
2: Nem.
1: De miért nem?
3: Hát mert felesleges. Bár mondjuk a babaketrec is, de hogy na, mindegy, szóval.
1: Jó. Akkor elguruló ébresztő óra. Ébresztés után leugrik az éjjeli szekrényről, és elgurul, így fel kell kelni, és meg kell keresni.
3: Ez nagyon jó, én ezt akarom, hogy ez létezzen.
2: Ez olyan áld is. Szerintem ez nincs.
1: Létezik, képzeljétek el. Létezik a találmány. Gauri Nanda. MIT hallgató készítette el 2004-ben, és 2006 óta kereskedelmi forgalomban van levélve.
3: Hát ez nagyon jó. És ezzel mi miért nem találkoztunk még?
2: Azért elképzelem, hogy hajnalban kergeted a lakásban az ébresztő
3: órát. És közben anyázok.
2: Hát a szomszédok hogy örülnek neki? A vekkel az csak berreg egyre hangosabban, közben Andi meg szitkozódik.
1: Nem most a jófajta berregés vagy?
3: Előveszem abba. Ez nem a szokásos berregés.
2: Ez a
1: kényes vagy a kényes?
3: Előveszem a baltát, ezt lecsapom az órát.
2: Jó, az jó lesz.
1: Teljesen nézve. Azért, hogy igényeket generálunk, tehát olyanok leszünk, mint a Temu, mert az most azt csinálja, AI-jal legenerál termékeket, csinál róla videót, képet, de a termék még nem létezik. És ezt felrakja, és hogyha van elég megrendelés, akkor gyártja le a terméket.
2: Okos.
1: Hát, hogy egyébként tök okos, és közben majd kimarad a fejlesztési folyamat, de...
2: Jó, hát az más, aki Temu-ról rendeli, meg is érdemli.
1: Figyelj, nagy kedvencem, elalvásgátló buszgallér.
3: Mi? Busz?
1: Egy felfújható nyakpárna, ami érzékeli, hogy az utas feje előre billen, vagy túlmegy a megadott megállón, és ébreszti, hogy elaludt volna a buszon.
2: Ez biztos, te
3: ez mondjuk
2: ki.
3: Hasznos lenne egyébként sok esetben.
2: Ez Ádi féle találmány lesz szerintem.
1: Is. Tényleg az én találmányom. Én valahogy mindig felébredtem. Nem tudom, ez be volt építve az agyamba. Motoros fagylal töltsér. Egy elemes motor forgatja a töltsért, vagy a benne lévő fagyit, és igazából így sokkal könnyebb fagyizni.
2: Tuti volt, hogy a hülye, aki ezt kitalálta, erre azt mondom, hogy létezik.
1: Tehát kvázi kinyújtod a nyelved, és...
2: És nem te... Igen, tehát hogy forogod a nyelvedet egy helyben. Az jó.
1: Nem kell nyalogatni. Forog az.
2: Én ebben hiszek, ez legyen.
1: Na?
2: Legyen.
1: Andi?
3: Úristen, nem tudom.
1: Motoros töltsér.
2: Andinak ez nem szimpi.
3: Nem.
2: Valaki csak, hogy tartja a nyelvét, és nem használja. Az neki nem
3: tetszik. Szerintem ez...
2: Én hiszek ebben.
1: Ha? 1999 Richard B. Hartman találmánya az Egyesült Államokban, hol máshol?
2: A lusta emberek, a lusta emberek.
3: Férfi.
1: Ez olyan, aki...
3: Ki más találtam
2: még
3: volna.
2: Még nyalni is lusta, mi?
3: Hát ez az.
1: Ez tényleg olyan, mint aki csak izé nyitott szájjal odaáll a gírosz forgató mellé, és ráharap aztán történjen, aminek történnie kell, szórd a szózt, hogy locsold. Köcsi. Oké. Automatikusan megforduló pizzaszelet tartó. Ez a tányér szélére csíptethető szerkezet, ami folyamatosan forgatja a pizza szeletet, hogy a lecsöpögő sajt meg a dolgok azok egyenlően oszoljanak el.
2: Ezt tuti, te találtad ki, és ezt te szeretnéd.
3: Igen.
1: Jó, ezt tényleg kitalált. Akkor, pelenka papagájoknak. Ez kis tasakban fogja fel a papagáj ürüléket.
2: Hiánypótló.
1: Miközben a szárnyak és a farok szabadon maradnak.
3: Szerintem ez létezik.
2: Én nem tartom az állít annyira hülyének, hogy ezt ilyet kitaláljon.
1: Hát hány olyan család van, ahol a papagáj szekrény mögé szarik, és nem lehet kitakarítani?
2: És tök idegesítő. Úgyhogy ne, én hiszek azért abban, hogy ezt nem te találtad ki.
3: Megnéznék egy ilyen papagájt. Pelenkás papagájt.
1: Valós szabadalom, 1999-es amerikai szabadalom. Jó, még három van.
2: Itt az 99-ben föltalálták a lusta emberek, akik nem akarnak nyalni, tehát akik nyalni is lusták, a motoros fagylalt forgatót, meg a papagáj pelenkát. 99 jó év volt Amerikában, ugye ez?
1: Úgy tűnik, ebből valaki megél.
2: B, mint Borbély András itt van velünk a stúdióban ismételten, és itt van velünk a menedzsere Ferenci Ádám is. Szevasztok, srácok, hát már nem először köszöntünk titeket itt a stúdióban.
1: Hello.
2: Ugye a Hungarian Darts Trophy előtt beszélgettünk, ugye augusztus végén volt ez, 28-a és 30-a között, ha jól mondom. Dave Csisznállal kerültél össze.
1: Csizi,
2: akiről tudjuk, hogy hát világklasszis, és egy 6-3-as meccs lett belőle.
1: A legendes magyar eredmény, csak inverse-be.
2: Igen, csak most inverse-be, mert itt a Csizi húzta be, hát nyilván, hogy ő volt az esélyes.
1: Azért ez is nagy dolog.
2: Szerintem is, de te azt mondtad a meccs után, Andris, hogy csalódott vagy. Miért?
4: Igen, ezt mondtam, és ha megnézzük a számokat, akkor láthattuk, hogy 3-2-nél, amikor még vezettem, akkor 93-94-es átlagon álltam. És a meccs végére ez kereken 80 lett. Szóval emiatt voltam igazán, hogy volt csalódott.
1: Engem azért érdekel ennek az egésznek a lélektana, tehát annak is izgi lehet, aki annyira nem ismeri ezt a sportot. Tehát ott vagy egy világklasszissal szemben, mint jövőbeli reményeink szerint világklasszis. Ez milyen élmény? Nem az van, hogy az elején izgul jobban az ember, vagy egy kicsit elbíztad magad, vagy mit éltél meg közben? Egyáltalán volt-e benned bármilyen, vagy nincs idő ilyenkor gondolkodni?
4: Őszintén szólva egyébként izgalom nem volt bennem. Ez engem is valamilyen szinten meglepett, mert az előző három alkalommal, amikor European Tour színpadon álltam, akkor azért volt, de inkább egy ilyen egészséges izgalomnak mondanám, ami volt bennem. Most viszont nem éreztem ilyet.
1: Te, aki profi menedzser vagy, viszont nem profi dárcos. Amikor ez az egész történt, a közönségben voltál, vagy valahol a backstage-ből sasoltál?
5: Én a közönség között ültem, tehát bennültem a kaptárba, teljesen minden, ott a óriási őrjöngés volt, nagyon nagy hype, mondom.
1: Na jó, de te ebből az egészből mit tanultál? Tehát mi a következő lépcső, amit neked bele kell tenned?
5: Hát beszélgetni kell Andrissal, és hosszú távon, itt éveket kell nézni, amikor ő úgy érzi belülről, hogy nem megy feltétlenül úgy a játék, ahogy ő gondolja, az kívülről egyáltalán nem látszik, és hogy próbáljon nyugodni, és ezt nem kifelé közvetíteni, mert akkor az ellenfél az erőre kap.
1: Kicsit pszichológus is a menedzser, nem?
2: Egyébként ez hozzátartozik szerintem valamilyen szinten, ugye Ádám?
5: Igen.
1: Mi volt
5: igen,
1: az első, amit mondtál neki utána, mikor lepacsisztatok a meccs után?
5: Hát azt mondtam, hogy ügyes voltál, Andris. Tehát nekünk nem volt feltétlenül elvárásunk, én mindig mondom, hogy ne feszüljön ezen be, tehát a menedzsmenti
1: persze,
5: dolgokon.
1: Persze, hát dártok vannak nála, bármikor megyek.
5: Az meg a másik dolog, hogy nála van az eszköz. Persze. Nem, én megdicsértem, és azt mondtam, hogy szerintem ez nagyon jó volt, és nagyon szép volt, és kívülről is tényleg így hangzott.
1: Jó, most bekötjük a profink szemét, és vigyázz, mert előtted a grafikusunk, pont előtted. Ezért ne legyél ennyire
2: szuicidos.
1: Figyelj, annyi van, hogy most letesztelem, hogy tényleg be van-e kötve, most akkor várjál, szembe doblak egy dárttal, és ha kihajolsz, akkor látsz. 1, 2, jó.
2: Na. Ez nem olyan, mint a Kickboxer című film.
1: Tehát várjál, annyi, hogy tényleg hozzuk be, valaki gyere be Ádám elé, és el is beszök be, hogy van pont szembe a táblával. Most fordítottad be a Roland felé?
2: És megjegyezte, hogy hol a tábla.
1: Roland felé állsz.
2: Nem, jó helyen, ő így fog dobni.
1: Én bebújok ide. Igen. Mehetsz. Ajaj.
3: Nem jó.
1: Állítsd, akkor legalább a kezét állítsd
2: be. Nézd meg, tehát legyen az, hogy ad lessen az Andris.
1: Roland, ezt szerintem nem gondoltuk végig.
4: Okay.
2: Hát ezt te nem gondoltad végig.
1: Én szerettem volna azt megpróbálni, hogy a Rolandot körbe dobjuk, és nem vállaltam. Emiatt... Emiatt kinyomtattuk őt egy képen, és ezt most felszúrom a táblára, és megnézzük, hogy mennyire tudnál te elvilmosozni. Tehát igazából neked most az lenne a dolgod, hogy úgy dobd körbe, hogy minél közelebb menjen Roland fejéhez, de ne halljon meg. Jó? És megnézzük, hogy meg tudod csinálni. Utána pedig Andi is dob, és kiélheti azt a feszültséget, amit az évek során itt összegyűjtött magában. Andi, lehet, hogy neked más lesz a cél.
4: Tehát akkor minél közelebb a fejhez, de mégse a feje.
6: Ne halljon meg.
2: körbe dobni a fejemet, igen, ezt találta ki Rédl kolléga.
4: Akkor a papírba landoljon. Ja, jó.
1: Képzeljük azt, hogy ez tényleg Roland, tehát hogy legyen egy kis tétje, és Andi direkt nem teljes testeset nyomtattam, hogy olyan helyekre ne tud dobni, ami a Rolandnak már gondolatban is fájna. Na nézzük akkor, hogy mit csinál a Roland portréval a mester. Oppá! Jobb fül fölé egy kicsivel.
2: Az nagyon jó.
1: Fül fölé. Nagyon közel volt. Nem is súrolta.
2: Ez mesteri, ez mesteri. Ez nagyon jó.
1: Ugye szemből mondva, még egyszer bal oldalt a homloka mellé kettő, de hajaszála nem görbült, és jobbra a hajához.
2: Pedig hát akkor a homlokon van, hogy...
1: Na Andi! Akkor lássuk, hogy te most arra mész, hogy minden, oké, neked akkor az a feladat, hogy minél nagyobb kárt okoz Rolandban, jó? Tehát akkor neked kicsit más a feladat. Lássuk, sikerül-e? Jól találta a vállon, egy kisebb szúrást kap, elmegy Roland mellé oldalra, de az utolsó! Az utolsó telibe a homlokába halánték mellett.
2: Bal szemem fölött megkaptam.
1: Azt a mindenét. Jó van Roland.
3: Mert tudom, hogy ezt miért élvezik annyira.
1: De jó
3: hogy
1: volt?
3: A poldarakkel a főnöket is dobálgatják.
1: De hogy jó volt? Jó érzés volt? Hálásak vagyunk, hogy benne voltatok ebben a mókában, még talán egy mondatban annyit értékelj, kérlek profiként, hogy Andival látod a potenciált.
4: Természetesen.
3: Nem tudom átmondani.
2: De hogy szakmailag vagy máshogy, ez sosem fog kiderülni.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, Vége van az ének. 12 és 15 fok között kelnek ma a vének. És Kelt Tamás is, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot. Egészen egy óráig tölthetjük együtt az időt, például majd üzenet küldő műsorral. Most viszont jön a Valmar Floor Tomival, itt lesz Jazz Glim, Selena Gomez pedig kezd. In the Dark, így a dal, rádiózz velem!

Valmar, Flo, Tomi és Pixa közöst hoztam nektek. Igazi parti arcokkal randiztatok az imént. Ki volt tegnap este parti arc? Na, gondolom sokan nem, mert akik parti arcok voltak, valószínű, hogy most alszanak. Indítom a szombat délelőtti programot. Sziasztok, egészen egy óráig tartottok velem. 9-től jövök az üzenetküldő műsorral. A Máriákat tudjátok köszönteni. Névnapjuk van ma, a nevük eredete érkezik majd a következő órában. Az lesz a kalendárium. 0-20-97-8-97-85-ös ám a számom. Ha van infót, akár az utakról, vagy küldenél dalt az üzenetküldő műsorban. Na, ezen teheted. Ebben az órában pedig ránézünk az utakra, és elregélem, hogy milyen idővel számoltok ma. Erik Iglesias addig is, na meg John Legend Savity-vel kezd már is az All She Wanna Do. Jó reggelt! Kellemes rádiózást!

Enrique Iglesias 2007-ből hoztam az Úr kislemezét. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a szombat délelőtti programot. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem, hogy ránézünk az időjárásra. Na így is lesz, kérem. Állítólag ma a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a napocska, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég. A mostani 12 és 15 fokról 18 és 24 fok közé kúszik majd hőmérőn kigányszála. Ezt úgy megfelezve legyen mondjuk itt környékünkön 22 Celsius fok. Na és ami jó ír a tegnapi nap után, amikor ugye azért elég sokat esett az eső, ma már nem fog, úgyhogy napocska és kis felhő, ezzel fogtok találkozni. Na és a közlekedési blokkal mindjárt elméri addig Alexander Burke, itt lesz Tom Enzi, na meg így a nagy klasszik Anita Ward dallal. Na Ring My Bell, a tiétek, hozom csak slágerek közt.

azonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: előtti program, én Tamás, hozom a közlekedési blokkot, aztán Hypeton és Nomegy Martin közösét vigyá lesz az Auto My Head.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Ami jó hír, jók lesznek a közlekedési időjárási feltételei, ami viszont nem jó hír, az M1-es még mindig olyan, amilyen, az infóit megtaláljátok az Útinform oldalán. Az 1-esen Újbarok és Szár között kaszálnak, a 38-as kilométertől a 45-ösig, az aktuális munkaterületnél lezárják a félútpályát. Biatorbáj térségében az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es között útszűkülettel találkoztok. A 10-esen az Ürömi elágazásnál a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sáverhúzással halad a forgalom. Nos, ennyi voltam én, ha van neked infót, dobd el nekem. Ígérem, továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést és mindez legjobbjainkat. iPadon és Norma G. Martin közösét, úgyhogy rádió hangosításra fel. Indul az Auto My Head!

Szigala és persze James Arthur, a Lasting Lover volt a tiétek. 6 évvel ezelőttről hoztam. Na ez a forrás. Benne a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Egészen egy óráig tarthatsz velem. 9 órától üzenetküldő műsorral 0620-978-9785-ös ám a számom. Ezt használhatod, Máriát tudsz köszönteni. Ő pedig a következő órában érkezik 8 és 9 között. A kalendáriumot hozom majd. Andy Quest, Unique és persze Alessandra. Itt a Not the Deep. Hozom csak slágerek.

úristen, mekkora klasszik 2014-ből, Quarps és a Walk. Ezzel zártam az első órát a mai reggelben. Folytatás, jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán beleugrunk Benson Boomba. Mármint a dalába persze. Beautiful Things, így a cím. Mutatom.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
2: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, jó reggelt kívánok, szép szombatot. A MÁV még nem mondta fel a Siemens mozdonyok beszerzésére korábban kötött keretmegállapodást komáromi dílerhált bíróság előtt. Jövőre a 2. körben kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjébe. Én Szabó István vagyok, ezek a legfrissebb hírek. Itt a Forrás Rádióban jövök a részletekkel. A MÁV nem mondta fel a 115 darab Siemens Spektrum mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Így újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A 200 km/h sebességre is alkalmas mozdonyokat az IC szolgáltatás megújítására és az IC Plus szolgáltatás bővítésére használták volna. Diller állt bíróság elé szeptember 7-én számolt be róla a kemma.hu. A kábítószeres ügy középpontjában az elsőrendű vádlott áll, aki a vád szerint 2023 őszétől metamfetamint és marihuánát árult Komáromban és környékén. A férfi által értékesített marihuánából a másodrendű vádlott is vásárolt, majd 100 grammot saját részre, valamint tovább értékesítésre, valamint ismeretlen személytől még további 0,5 kg marihuánát is, hogy eladja azt. A harmadrendű vádlott az elsőrendű metamfetamin tartalmú anyagot vett, valamint egy ismeretlentől szerzett marihuánát, amelynek hatóanyag tartalma együttesen meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a törvényszék a kábítószerkereskedelem büntette miatt az elsőrendű vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint tiltsa a közügyektől és a járművezetéstől. A NAV Komárom Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 8-a és 18-a között a pékségeket és a péküzleteket ellenőrzik. Az adó ellenőrök vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. És végezetül sport jelenállás szerint jövő nyáron a 2. körben egy körrel később kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjébe. Az Európai Szövetség az UEFA erős sorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen szerepel. Ennek következtében a bajnok legrosszabb esetben is az Európa Liga selejtezőjében folytathatná szereplését. Nem úgy, mint idén a Győr, amely az első körös búcsúját követően a Konferencia Ligába került át. Ami a többi kupasorozatot illeti, az Európa Ligában, amelynek a kupagyőztes Ferencváros 4 párharcot megnyerve az alapszakaszába jutott, az MK első továbbra is az első fordulóban kezdi a selejtezőt, míg a Konferencia Ligában a 2. körben kapcsolódik be a bajnoki 2. és 3.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már gyakorlatilag mindenhol megjelennek az őszi jegyek az időjárásunkban, legalábbis a hőmérséklet már az ilyenkor szokásoshoz közel alakul. Szárazabb léghullámok érkeznek, jelentős csapadékra nem számíthatunk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Üdv mindenkinek, indítom a 2. órát a szombat délelőttben, ebben már a kalendáriummal találkoztok, a következőben pedig indítom az üzenetküldő műsort. Na hello, hello, ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőttén Tamás. Cat Burns dal mindjárt, itt lesz Feldo Grand, Benzombon pedig most kezd. Beautiful Things, így a dal, csak slágerek közrepül.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: A Kedbőrns kereken 2 évvel ezelőttről egy baromi jó kis lemez dobtam felétek. Hello, ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Egy óráig tölthetjük együtt az időt 9-től az üzenetküldő műsorral, ami névnapos születésnapos közöntésre tökéletes. 0620 97 8 97 85-ös a számom, ezt tudod használni. Ebben pedig belemászunk egy picit a kalendáriumba. Itt lesz például John F. Kennedy szenátor is, hogy miért is? Na, erre gérem majd. Nagyon fülej. Oké. Na, addig is Elton Johnra és Dua Lipára a Cold Heart jön. Morion lesz pedig most. Késő van, 4 dal, csak slág.

Elton John, és persze, hogy Dua Lipa, a Cold Heart volt a tiétek 5 évvel ezelőtti egyébként a kislemez, azt ez is milyen rég volt már. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtt, és ahogy ígértem, ebben az órában már is a kalendárium. Szeptember 12-e van, kérem szépen, a Máriák ünnepelnek. Bibliai név az övék, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése egyébként megfejtetlen. Máriák, boldogat nektek, a többieknek üzi, 9 és 1 óra között 4, azaz 4 órátok van arra, hogy köszöntsétek őket. Te egyetek így. Jönnek a történelmi érdekességek és a születésnaposok, addig Tyler, Arizona, 18s és az Off City egy nagy kedvencemmel 2009-ből. Fireflies, így a

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ha ez a sláger egy autó lenne, a piros lámpánál is padlógázt adnál. Forrás Rádió, mindig veled.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
6: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
5: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Laila és a Water. Kettő évvel ezelőttről hoztam. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a szombat délelőtti programot. Én Tamás. Ígértem a kalendárium többi darabját. Parancsoljatok! 2516 évvel ezelőtt az aténiak legyőzték a perzsákat a maratoni csatában. A hírnök emlékére létezik a maratoni futás. Egyébként nem is értem, hogy miért nem Feidipiész futás lett ebből. Lehet, hogy az nehezebb lett volna kiejteni, mert hogy ugye ő volt a hírnök. 1953-ban kötött házasságot John F. Kennedy szenátor Jacqueline-nal. 1932-ben indult meg a menetrendszerű villamos vasúti forgalom Magyarországon. Tudjátok, hogy ki volt a Bakonyi betyár? Segítek, Savanyú Jóska. Ő kérem a mai nap szülötte. Ugyancsak a mai napon látta meg a napvilágot Jesse Owens, olimpiai bajnok, amerikai futóatléta, de hogy miért is fontos az ő neve? Hát ő volt az, akivel Hitler nem volt hajlandó kezet fogni, hiszen az 1936-os berlini olimpián szerzett 4 aranyérmet sífutás és váltófutás mellett távolugrásban is, ezzel kérem tönkretette Hitler olimpiáját. 1940-ben fedezték fel Franciaországban a közel 17 000 éves barlangrajzokat. Barry White, a mai nap szülötte, amerikai szólénekes, zeneszerző és producer. 1987-ben pont a mai napon 2 éves útjáról megérkezett a Szent Jupát, az első magyar vitorlás hajó, amely megkerülte a földet. Na ezt figyeljétek, mit hozok most. 1922-ben hoztak egy olyan rendeletet, vagy nem is tudom mit, kihagyták a mennyasszony házassági esküjéből azt a kifejezést, hogy mindenben engedelmeskedik férjének. Linda Gray megvan, amerikai színésznő, Samantha Dallas filmsorozatban a mai nap szülötte. Na és a végére kettő, azaz 2 darab zenével kapcsolatos info. 1968, Janis Joplin nagy sikerű lemezt jelentetett meg Cheap Thrills címmel, és 1975 a Pink Floyd piacra dobta a Wish You Were Here című albumát. Na ennyi voltam a kalendáriummal, jó sokra sikeredett, de hát voltak érdekesek, úgyhogy gondoltam, nem hagyom ki. Jön a Portugál, de már itt lesz Rihanna és Ed Sheeran is, az The Fire.

jó év, csak slágerek közt repült, ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, egészen egy óráig tartatsz velem, a következő órától már az üzenetküldő műsorral 0620-978-9785-ös a számom, ezt tudod használni, például Mária köszöntésre tökéletes. Andy, Chloe Kasha, Zséda, no meg Medúza és a Good Boys, itt kezd már is a Piece of Your Heart!

Kása és a Szószec, hát volt a tiétek. A tavalyi évből szállítottam. Ez a forrás. Benne a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagy. Egy óráig tart a program. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán persze beleugrunk az üzenetküldő műsorba Olivia Dinnál. Na ilyen lesz a So Easy, mutatom!

0: Most hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
6: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
5: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértes Center, éj színesen!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva reggel 9 óra, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki szerda délelőtt a 4-es-6-os villamoson megszúrt egy másik férfit. 35%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az EU határain. Később játssza mérkőzését a MOL Esztergom, az oka a motoros felvonulás. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki szerda délelőtt a 4-es-6-os villamoson megszúrt egy másik férfit, majd elmenekült. A rendőrség felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés kísérletével gyanúsította meg a terheltet. A nyomozás feladata annak kiderítése, hogy fennállt-e a sértett esetében az elszenvedetnél súlyosabb vagy akár életveszélyes sérülés kialakulásának a reális esélye. Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, de a végzés még nem végleges. 35%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában az Európai Unió külső határain. Az előző év azonos időszakához képest csak a földközi tenger nyugati medencéjében kialakult migrációs útvonalon jegyeztek felemelkedést az érkezők számában. Közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége, a Frontex. A Varsói Székely Uniós Ügynökség közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. Szeptember 16-án Komáromban Virág Emil a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékében címmel tart előadást. Kovács Péter levéltáros. Az ingyenes program a Jókai Morvárosi Könyvtárban 18 órakor kezdődik. És végezetül sport, ma hazai pályán játssza le második meccsét a 2026-27-es K&H női ligában Elek Gábor csapata. A MOL Esztergom a Moson Magyaróvár ellen játszik a Suzuki Arena adott honta mérkőzésnek, de a tervezett 16 óra helyett 17 órakor kezdődik majd a mérkőzés. Mindennek oka, hogy ma rendezik meg a városban a 12. motorosok is lehetnek angyalok felvonulást, amelyen 1000-nél is több motorosra számítanak, így a forgalom is jóval nagyobb Esztergomban. A mérkőzés esélye se egyéb iránt a hazai csapat.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már alig kell esernyő, a nagy öntözésnek már vége. A felhőzet felszakadozik, és több helyen előbújik a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Velem, sziasztok! Egészen egy óráig töltetjük együtt az időt. Ez a 4 óra, ami előttünk van, nem más, mint az üzenetküldő műsor. Hát persze, hogy névnapos és születésnapos köszöntésre tökéletes. Madonna mindjárt a Kivicu, mivel egy nagy klasszikot hoz, elsőként pedig Olivia Dean, ha már ígértem. So easy to fall in love. Csak slágerek közt jön.

Forrás, hello, Madonnát hallottátok az imént, a Givicium mi volt a tiétek 2008-ból érkezett. Szombat délelőtti program, egészen egy óráig innentől már az üzenetküldő műsorral. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, én Tamás. Máriát tudsz köszönteni, névnapot ünnepel, de ha van születésnapos ismerős, akkor róla se feledkezz el. Mondom, teheted, egészen egyig. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, SMS Viber formában. Jöhet az üzid. No és jöhet minden órában a Buenos Morgan visszatekintő is. Ádi utálja a postát. Na de hogy miért is, ki fog derülni a következő fél órában, úgyhogy addig is nagyon-nagyon füleljetek. A dalok miatt is, mert úgy például és vadonatúj felvételével tudti, hogy fogtok találkozni. Na és hogy mi az első dal az üzenetküldő műsorban? Hát a Kertes Ház. Anna üzenete előttem, ezt a dalt párjának Péternek küldeni, mert minden nap mellett áll. Köszi, hogy vagy nekem, ez lenne az üzenet. Lümen Prala és Fehér Andor közösét kéri mindez. Anna, köszönöm, hogy írtál, Péter, rád pedig büszke vagyok. Maradjon is ez így a következő 357 évben. Hogy miért csak ennyi? Aj, akkor már úgyis megunjátok egymást. Itt a Kertes Ház, hozom, csak slágerek.

Lost Frequencies és Mary Froze újdonságot pörgettem Paraíso címmel, igen, Paraíso és nem Paradiso, én is azt hittem, amikor felraktam a dalt, hogy itt elírás lehet, de nem. Szeptember 12, na mindez szombaton, persze, a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a délelőtti üzenetküldő műsort, egy óráig tart a program. Peti írt rám, kollégájának, Zolinak szeretnék küldeni ezt a dalt, ezt az újdonságot H-től, az üzenet csak ennyi.

0: tudtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

fődömbösör és persze Tamás. Nem sokára a Bulnos Morgan visszatekintőt is megkapjátok, benne pedig Ádi, aki utálja a postát. Bruno Mars Pekkel és Berecki Zolival folytatjuk tovább. Laura írt rám, barátnőinek küldené, mert hogy velük mindenből emlék és minden estéből történet lesz. Jaj, de szépen fogalmaztál. Mindehez pedig a Sexy Baby-t szeretnék kérni. Gondolom erre rázzátok rendesen, lányok. Laura, köszi, hogy írtál, barátnőidnek pedig üzi, tartsák meg a jó szokásukat, és legyen mindenből emlék, és minden estéből történet a folytatásban is. Itt van Bruno Spack, no és Berecki Zoli, csak slágerek közdobom.

0: A Blondish és Curtis Wells újdonságot hoztam Lovers on the Dance Floor címmel. Ez a forrás benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszi, hogy itt vagy! Ígértem, hogy hozok Buenos Morgan visszatekintőt. A program maga minden hétköznap 6 és 10 óra között ébreszt benneteket. A felelősei ennek Roland és persze Ádám. Ilyenkor hétvégén elhozzuk a viccesebb pillanatokat. Így lesz most is. Ádi utálja a postát. De hogy miért és hogy milyen történet kapcsolódik ehhez, ezt már mutatom is!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Gyűlölöm a postát. Már megint? Megkaptuk az értesítőt, mert a postás nem volt hajlandó becsöngetni, mert akkor fel kell hozzánk jönnie. Tehát, hogy igazából otthon vagy, kapsz egy értesítőt, de úgy csinálnak, mintha nem lettél volna otthon. Rendben. Megkaptuk az értesítőt. Rögtön megijedtünk, mert ilyen rendőrségi típusú, tehát rá van írva, hogy a közlekedési közúthatóságtól érkezett, de akkor már elkezdesz gondolkozni, mi rosszat tettél, de nem tudod megnézni, mert ugye este már zárva a posta.
3: Igen, hol hajtottál gyorsan, vajon ez mennyibe fog kerülni, és a többi, se többi.
2: Készülsz, hogy nem lesz hús a jövő hónapban, de azért így oké. Tudod, hogy valami van. Ráadásul a feleségem nevére jött a dolog, hogy megálltam, jelzem szabálytalanul egy sarkon, de hogy mindenki elfér tőlem, úgyhogy beraktam a vészvillogót, tőlem olyan 200 méterre volt a posta, rohanok, hogy még odaérjek az utolsó 5 percben, hogy átvegyem a dolgot. Na Mázli, ilyen az életben nem volt, senki sehol, mert mindenki csomagokat akar átvenni, és a leveles résznél két hölgy ül bent, de tök üres a szoba. Oda mentem az egyikhez, hogy jó napot, ebben szeretném kérni a segítségét. Húzzon sorszámot! Mondom, senki sehol, hölgy, jó?
3: De ez a rendszer.
2: Jó, visszamentem, húztam sorszámot. Oké, rendben, visszamentem a hölgyhez, hogy akkor legyen szíves segíteni. Majd szólítom. Nem csinál semmit. Hát, mint az utropolizban lajár. Szólítom. Na, Franco, oké. Hátrébb léptem kettőt, várok. Jöjjön. Jó napot. Oda mentem, megmutatom. Mutassa a személyt és a lakcímkártyát. Na, tessék, itt van a dápom, itt van benne a személye. Dáp itt nem jó.
3: Oha.
2: Mindenhol jó a dáp, tessék. Nem, mert ide írtuk.
3: És mutat föl, és ott van egy ilyen kiírt kézzel kiírt papír, hogy dáp itt nem jó.
2: Na, akkor most tényleg? Tényleg. Kirohantam 2 perccel zárás előtt a kocsihoz, ami tilosban parkolt, hogy a személyemet meg a lakcímkártyát behozzam a kocsiból. Visszarohantam vele, bejövök, odaadom neki. Most adja ide újra a cetlit. Jó, cetli újra odaad. Néni -10-zel hátra sétált a medvetest alkatával a polchoz, mert addig nem tudta kikeresni, amíg én rohangáltam a személyemért.
3: De semmi body shaming.
2: De ez mert a medve cuki állat.
3: Ja, értem.
2: Mi a baj a medvével?
3: Semmi.
2: És hogy hátra ment, visszajött, ezért hozzam. Ki e magának ez a nő?
3: Ide így, ki magának ez a nő?
2: A feleségem kezdi csókolom.
3: Néha a feleségem, néha mintha az anyám lenne.
2: Igen, és között tilosban parkolok, bízom benne, hogy egyébként nem fognak megbüntetni, semmi nem lesz, és a nő megfogja a kis levelet, az én papíromat, és így elkezd gépelni, hogy várunk, izé, megkapom a csomagomat, kezdi csókolom, rohanás ki az autóhoz, és nyitom ki a büntető papírt, első, ami szemet szúr, Zamárdinál ráhajtottunk egy 5 kilométeres szakaszra, ami Somogy, nem tudom milyen Somogy valamilyen megyéhez tartozik.
3: És oda nem volt matrica.
2: A baza nem jelezte, vagy nem volt benyomva. Egyébként a feleségem vezetett, de én is fölmentem volna oda. 27 000, mit tudom én, 130 000 forint, amit, hogyha nem fizetünk be pikpak, mert ugye nem jött meg időben, néhány napon belül már 90 valahány ezer, valahány száz. Úgyhogy akkor utalás, köszönjük szépen Magyar Posta, köszönjük szépen Közút, köszönjük szépen Világ, hello, én ennyi voltam, kicsekkoltam, nincs hús.
3: Na, ez egy szép történet.
2: Ez a tegnapi egy kis öröm sztori hazaérés előtt.
3: Tehát, hogy eleve a kedvedet feldobta, akkor utána még nyilván a pénztárcádat is feldobta.
1: Buenos Morgan, minden

Zörp, valamint a The Chainsmokers közös Addicted volt a tiétek a tavalyi évből hoztam. Ez a forrás a szombat délelőtti üzenetküldő műsorral természetesen egy óráig tartatsz velem. 0-20-97-8-97-85-ös, ez használatod. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán a Purple Disco Machine és SDisk közös Beat of Your Heart, ezt mutatom.

0: 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól?
2: És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Elképesztő választékkal
2: és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
5: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
4: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 10 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki holdalon épült fenékküszöbön tartózkodni. Bejelentette az 5G működését Oroszország is. Londonban látható az MMA ösztöndíjasainak magyar tárlata. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Tilos és életveszélyes a Duna-Szentbenedeki holdalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szentbenedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak. Az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szentbenedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, hogy az emberek vegyék figyelembe a tiltótáblákat. Bejelentette a kereskedelmi 5G mobil hálózat hivatalos elindítását pénteken az Orosz Digitalizálási Minisztérium. Az ország 4 legnagyobb szolgáltatója 16 városban indította el az 5G hálózatot, 10 millió előfizető kapott hozzáférést a nagysebességű hálózathoz. Az év végéig a szolgáltatás további 500 városban is elérhetővé válik. A minisztérium szerint a nagysebességű mobil internet a közeljövőben minden Android felhasználó számára elérhetővé válik. Az iPhone esetében a döntés az Apple-től függ. Londonban látható az MMA ösztöndíjasainak tárlata Essentia Artis Impressions of Contemporary Art in Hungary címmel. Október 16-áig látogatható a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjasainak kiállítása a londoni Liszt intézetben. Az Iski Kocsis Tibor kurátori munkájával fémjelzett kiállítás 24 művész munkáján keresztül nyújt átfogó képet a magyar fiatal tárgyalkutók progresszív kortárs szemléletéről, közölte az MMA az MTI-vel. És végezetül sport, a Szőnyi Szüret és Borünnep keretében szeptember 5-én délelőtt megrendezték a Galambos Tamás sportpályán a hagyományos szüreti focikupát, a 11. Galambos Tamás emlékkupát. Az öreg fiúknál a Komárom csapata végzett az élen, második lett az Oroszlányfalva, harmadik pedig a Fortuna csapata. A gólkirály Kecskeméti Gábor Komáromból, a legjobb kapus Polgár István Oroszlányfalváról, a legjobb mezőnyjátékos Sipos József, a legidősebb játékos a 77 éves Németh Gyula volt.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már gyakorlatilag mindenhol megjelennek az őszi jegyek az időjárásunkban, legalábbis a hőmérséklet már az ilyen korszokásoshoz közel alakul. Szárazabb léghullámok érkeznek, jelentős csapadékra nem számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Ez már a negyedik beköszönésem, az üzenetküldő műsorban a második, tehát van még előttünk 3 óra. Ki jön a matek? Ki ugye? Pedig matekből tök szar voltam. Na hello, hello, ez a Forrás Rádió, az üzenetküldő műsort hallgatod, én Tamás. Jön a Madcon és a Beggin, elsőként pedig, ahogy ígértem, a Purple Disco Machine és SDS között.

Gondolát pörgettem megint címmel 2007-ből érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Mária, köszöntésre tökéletes ez a mai nap. Várom ám az üziket ez ügyben, jó? 0-20-97-8-97-85-ös a számom. SMS Viber formában nyugodtan jöhet ám. A Buenos Morgan visszatekintő is persze. Az előző órás postás történet után most repülőautóba csücsülünk, jó? Lehet, hogy ez a DeLorean lesz a Visszajövőbe című sorozatból, amit én speci imádok? No, nem az lesz, de majd erre is fényderítünk. Jó, a következő fél órában tuti, hogy jön ti, Denidal is, itt lesz az Outcast nagy klasszikja, most pedig a Cars on Coma kezdésként ebben a blogban. Csaba üzenet előttem feleségének Gabinak küldeni ezt a dalt, aki otthon várja, mindjárt indulok haza, addig is szóljon neki ez a dal. Na ez lenne az üzenet. Csaba, köszönöm, hogy írtál. Ha jól látom, a feleséget Gabi, a dal címe pedig ugyancsak Gabi, bár egész csúnya szöveg is van ebben a dalban, már ami a Gabikat illeti. Nem tudom, biztos jó választás, vagy remélem csak poénnak szántad. Cars on Coma és a Gabi. Csaba, köszönöm, hogy írtál. Feleségednek pedig kitartást melletted. Hozom csak slágerek.

Justin és a Just a Little az idei évből hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz, mint ahogy említettem, egy óráig teheted. Egy nagy klasszik érkezik 2003-ból, Tamás írt, nem én Tamás, egy másik Tamás. Kollégáinak ajánlja ezt a dalt, mert hogy együtt még a szombat délelőttöket is túlélik. Úristen, akkor ti is dolgoztok. Kitartás nektek, túlora. Na, valószínű. Tamás, köszönöm, hogy írtál kollégáidnak is, és neked is kitartást a mai naphoz. Remélem, hogy minél hamarabb vége. Az Outkast dala ebben biztos, hogy segít. Itt a Hey Ya! 1, 2!

0: otthon pihenve is
1: lehet koncert.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
1: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
6: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Shaggy, és az It Wasn't Me 2001-ből érkezett. Hoztam csak slágerek közt. A Forrás Rádió szól nálad a szombat délelőtti üzenetküldő műsorral. Egészen egy óráig tart ám a program. Gábor írt rám, ezt a számot küldeném mindenkinek, aki ma dolgozik, kitartás már nincs messze mai este. Gábor, köszönöm, hogy írtál, akkor nagy valószínűséggel te is dolgozol, jó munkát kívánok neked, Tidenivel és a Follow the Flow-val, mert hogy ez van az üzidben, rendben lesz, így a dal, hát a munka vége mindenképpen. Csak slágerek

0: A Simple Plan és a Sean Paul közös Summer Paradise. Jaj, de jó ez oda, és hogy milyen régen hallottam azt a mindenit. Most, hogy így elkezdtem énekelni a felvétel közben. Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtt, és az üzenetküldő műsor. Ez a második órája, és ugye emiatt a második Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk. Na, milyen lesz a repülő autó? Milyen sztori kapcsolódik ehhez? Ádámtól. Na, mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Zöld utat kapott Európában a repülő autók sorozatgyártása. Ami szerintem egy vicces téma, rögtön az elején szögezzük le, hogy ez nem arról szól, hogy akkor holnaptól ilyenek megjelennek majd a forgalomban. Nagyon röviden, mert tényleg hosszan ki lehetne fejteni, van egy holland cég, akik ezzel foglalkoznak közel 20 éve, a PAL-V, és ők kapták meg most az engedélyt arra, hogy gyártószalagra kerülhessenek a dolgok, ami azért nehéz, mert két iparág szabályainak is meg kell felelni, és ez nem könnyű, hogy egyszerre repülőként is helytálljon az a bizonyos valami, és egyszerre autó is működni tudjon. Roland, te tudom, hogy kipróbálnád, Andi, nem tudom, te hogy vagy ezzel az egész témával, bár egyébként szerintem, amit most cseréltetsz a kocsidon, anélkül is tudna repülni.
3: Ja, igen, de jó lenne, ha most repülni tudnék vele.
4: Ugye ennek az M1-est is mennyivel könnyebb lenne úgy élni, hogy gyerekek, nem érdekel engem, dugóval fog, átrepülök fölötte.
2: De figyelj, nekem rögtön eszembe jutott az a busz, ami Budapesten van, nekem már az is eléggé futurisztikus, amelyik ugye úgy működik, hogy megy a szárazföldön, és egyszer csak belehajt a Dunába, és onnantól hajóként funkcionális működik. Tehát, hogy ez a kétéltű dolog, ez nekem mindig is tetszett, hogy az általunk nagyon kedvelt Balú kapitányban ott is ugye van az a hidroplán, ami a vízen landol, de a levegőben repül. Hát miért ne? A repülés megy.
4: A Jetson család, ugye? Vagy abban igen, voltak ezek a futurisztikus repülőautók, ők akkor már megálmodták.
2: Csak ez már nem volt kerék, nem? Vagy tudod, az gurult is?
4: Nem, az így bevallom, nincs meg fejből. Lehet, hogy gurult is, de azok
3: nem
4: inkább
3: tudom,
4: repültek.
3: Nem tudom, hogy gurult-e, én arra nem emlékszem.
2: Flintstonesban is összevontak két dolgot, tehát ott meg a futás és az autózás, de akkor itt az elektromos roller, meg az elektromos bicikli, tehát kombinálni a járműveket az alapból nem rossz. Én már nagyon várom a traktor-kamion kombót, ami az M1-esen el tudja torlaszolni majd előttem a terepet, de ez most egy jó irány ez a repülőautó, és nem tudom, nézted-e a képeket. Kettő autó van itt a cég előtt. Az egyik az kicsit olyan, mint tényleg egy ilyen hidroplán, tehát hogy olyan, mint egy hajó az alja, és a tetején van valami rakétaszerű valami. A másik pedig közelebb áll egy helikopterhez. Ennek hátul szárnyszerű két oldalon ilyen pótkerékszerű két kereke van, elől egy, és rajta egy gigantikus propeller. Mindegyik háromkerekű jármű egyébként, tehát hogy elől egy kerék van, ezt inkább a repülőből viszi tovább, hátul pedig kettő, csak az egyiknek egy turbina a tetején, a másiknak pedig egy propeller.
3: De miért nem csinálták meg akkor már rendesen tényleg autó?
2: Hallod, ezek szerencsétlenek 20 éve dolgoznak, több büszkék a munkájukra, megjelenik addig, de miért nem tudtatok rendes autót?
4: Az kiafolja őket a francba.
2: Fogd meg a söröm.
3: Hát nem, mert most érted, a filmekben is rendes autók repülnek. Érted?
2: Tehát, hát a filmek, persze, abból induljunk ki.
3: Hát induljunk ki abból, mert hogyha most már lehet használni két funkciót belőle, akkor most már miért egy háromkerekű járművel crossozzak az úton?
4: Látod, már is több funkciója van, mint egy pasinak.
3: Ja, igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

0: Speak és Becky G az újdonsággal a Sorry Papival találkoztatok. Ez a Forrás Rádió. Zártam a második órát az üzenetküldő műsorban, de nyitom ám a harmadikat a Ketszája. Milyen lesz a Gabriella? Hozom Pisti hírei után. Mutatom!
1: Hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Na, hogy megy a meló?
3: Őszintén, gondolkodom a váltáson.
2: Akkor figyelj, a BorgWarner Oroszlán Kft. Turbógyára most vesz fel embereket, mert nagyot bővül.
3: Komolyan?
2: Igen, operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresnek.
3: És milyen a cég?
2: Egy 25 éves stabilan működő autóipari gyár. Nem most kezdték, és a kollégák is jó fejek.
3: Na, ez már jól hangzik.
2: BorgWarner Oroszlán Kft. Stabil múlt, stabil jövő. Ha már gondolkodsz a váltáson, akkor az első lépést mi megkönnyítjük. Küldd el jelentkezésedet a jelentkezem@borgwarner.com e-mail címre.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. A MÁV még nem mondta fel a Siemens mozdonyok beszerzésére korábban kötött keret megállapodást komáromi díler bíróság előtt. Őre a második körben kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjébe. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, itt a mikrofon mögött Szabó István. A MÁV nem mondta fel a 115 darab Siemens Spektrum mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keret megállapodást. Így újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A 200 km/h sebességre is alkalmas mozdonyokat az IC szolgáltatás megújítására és az IC Plus szolgáltatás bővítésére használták volna. Diller bíróság elé szeptember 7-én számolt be róla a kemma.hu. A kábítószeres ügy középpontjában az első rendű vádlott áll, aki a vád szerint 2023 őszétől metamfetamint és marihuánát árult Komáromban és környékén. A férfi által értékesített marihuánából a másodrendű vádlott is vásárolt, majd 100 grammot saját részre, valamint további értékesítésre, valamint ismeretlen személytől még további 0,5 kg marihuánát is, hogy eladja azt. A harmadrendű vádlott az első rendűtől metamfetamin tartalmú anyagot vett, valamint egy ismeretlentől szerzett marihuánát, amelynek hatóanyag tartalma együttesen meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a törvényszék a kábítószerkereskedelem büntette miatt az elsőrendű vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint tiltsa a közügyektől és a járművezetéstől. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 8-a és 18-a között a pékségeket és a péküzleteket ellenőrzik. Az adó ellenőrök vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. És végezetül sport jelenállás szerint jövő nyáron a második körben egy körrel később kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjébe. Az Európai Szövetség az UEFA erős sorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen szerepel. Ennek következtében a bajnok legrosszabb esetben is az Európa Liga selejtezőjében folytathatná szereplését. Nem úgy, mint idén a Győr, amely az első körös bukcsúját követően a Konferencia Ligába került át. Ami a többi kupasorozatot illeti, az Európa Ligában, amelynek a kupagyőztes Ferencváros 4 párharcot megnyerve az alapszakaszába jutott, az MK első továbbra is az első fordulóban kezdi a selejtezőt, míg a Konferencia Ligában a második körben kapcsolódik be a bajnoki második és harmadik.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már gyakorlatilag mindenhol megjelennek az őszi jegyek az időjárásunkban, legalábbis a hőmérséklet már az ilyenkor szokásoshoz közel alakul. Szárazabb léghullámok érkeznek, jelentős csapadékra nem számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Egészen 1 óráig. Sziasztok, ez a Forrás Rádió. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatjátok. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. 2 óra van még előttünk. Alice Merton, na vele kezdünk. Mindjárt jön a No Roots, de a két szájféle Gabriellát is megkapjátok. Én Tamás, szép délelőtt!

Chris Martin és a No Roots 2017-es datával. Ez a forrás, a szombat délelőtti programban pedig Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Egy óráig tartatsz velem, de ezt már oly sokszor elmondtam, hogy tuti, hogy tudod. Sőt, azt is tudod, hogy jön a Buenos Morgan visszatekintő is a következő fél órában. Még mindig repülünk autóval, sőt, rákukkantunk a dubai taxikra is. Na, érdemes megvárni? Na, persze, hogy érdemes. Addig viszont azok a dalok, amik az üzenetekben vannak. Például egy Jacqueline című dal. Norbi írt, egy Daniel Fi nótát kért tőlem. Csak ennyi van az üzenetében. És küldeni mindenkinek. Norbi, köszi, hogy itt voltál, és hogy írtál. Daniel Fitől a Jacqueline-t hozom, remélem megfelel. Az újdonság érkezik már.

Ossimen és Trips közösen ma Halloween-t nálunk a tavalyi évből hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy itt vagy, motorosok is lehetnek angyalok. Egy motoros felvonulást emlegetek, Dorog Togodaltáro Tokot Tát és Esztergom ennek útvonala. Elméletileg már elindultak, és úgy 12 környékén érkeznek Esztergomba, a zöld parkolóba és a régi vasas pályára. Utána pedig ebéd, koncertek és motoros véradás is lesz Esztergomban. No, a rendezvény miatt a Dorog Togodaltáro Tokot Tát Esztergom útvonalon jelentős forgalom növekedésre és időszakos rendőri felvezetés miatti lassulásokra, lezárásokra kell számítani. Úgyhogy kérlek benneteket, legyetek türelemmel. A dalaink miatt nem kell, mindjárt érkezik a Ricky Apaveri, mely dallal szerintem tudjátok jól, most pedig repterezünk. Magdaléna és Judit írt rám, Gyuri bácsitól a repteret szeretnék kérni a PDC előkészítőbe. Küldöm ám, itt van Korda György, na persze, hogy a reptér érkezik, csak slágerek közdobó.

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
2: Vértes Center, éj színesen!
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
6: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
5: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.

0: Szurkoljunk együtt a kék tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

utolsó kérdés, Ziza, a Kiss Me More volt a tiétek 5 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Tok rövidesen a Buenos Morgan visszatekintő dubai autókkal, és persze repülő autókkal. A történet jó lesz, füleljetek. Addig is, mert hogy Andrea üzenete előtt

0: Anastasia és a Paid My Dues 2001 volt a dátum. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program. Az üzenetküldő műsort ugye megspékelem mindig egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Így lesz most is repülőautó és dubai taxi, mert hogy van ám ilyen, ami repül, mármint taxi. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Dubajban már ugye tesztelték a repülő taxit, ami ráadásul robotpilótás.
3: Ó, ezt az arabok is tesztelték.
4: Ez remek.
3: Arabok is tesztelték, de senki nem akarta.
2: Nem erre gondoltam. De ott tényleg tesztelték már azt, hogy beülsz, és bepötyögöd, vagy bemondod a címet, és elvisz oda.
4: Nem, az, hogy saját magam vezethetem, az oké. Okay.
5: Én egyébként inkább azt próbálnám ki, pont azért, ami itt gondolatiságunkban felmerült már, hogy ott egy beprogramozott útvonal van, míg hogyha te elkezdhetsz vezetni egy repülőautót, akkor végünk. Tehát, hogy honnan tudjuk, merre lész?
4: Honnan tudod,
2: hát, hogy... akkor tényleg végünk.
5: Megyek a strádán, honnan tudom, hogy landol előttem valami, vagy mögöttem.
4: Hát biztos, tehát, nem hogy... landolok a fejeden.
5: Tehát, hát de nem foglak tudni, hogy jössz. Eddig a oldalra figyeltem, meg előre, meg hátra, így is meglepnek a motorosok. Most akkor figyeljek 3D-ben fölfelé, meg eddig is 3D volt. Hány D ez? Fölfelé,
4: meg
5: lefelé?
4: Azért közlekedés szempontjából ez egy érdekes dolog.
2: Hát meg a másik, most gondolj bele, Mari néni éppen mossa az ablakot, azt egyszerűen elrepül mellette az Andi. A szegény Mari néni szívruhamat kap.
5: Még rosszabb, érted? Berepül az ablakodon Andi.
2: Na hát ez az.
4: Igen.
2: Mondjuk annak sok férfi hallgató örülne.
5: Hát nem egy ilyen hidroautóval. Ó, ez is hihetetlen az egészben egyébként, hogyha egyszer ezt el tudják kezdeni úgy gyártani, hogy tényleg már az utakon is lesz, meg a forgalomban is, 3 évre előre megvan a teljes gyártókapacitásra a megrendelés. Tehát, hogy gyakorlatilag 3 évnyi megrendelő letette a pénzt, magyarul kész a cég 3 évre, nem kell semmit csinálni.
2: Gyanítom, hogy Magyarországra egy se jön, tehát, hogy innen nem nagyon rendeltek meg, nem tudom, hogy honnan lehet.
5: Hát, de figyelj, meglesztek a subditudingok,
4: bocs. Hát a Dubajba biztos rendeltek.
2: Vagy szerintem is, szerintem lehet, is.
5: Hogy... Én most hazamegyek, rászikszalagozok 4 drónt a kocsira. Tehát, hogy... Most látom, hogy hogy kell, mondjuk ezen 3 kerék van, az enyém jobb, azon 4 van, és akkor fölőre fölrakom a propellereket, meg a tűzoltó palackot.
2: Amúgy egy nagyobb propeller, egy kis poszkit lehet még föl is emelni.
4: Az biztos, de egyébként meg olyan hülyén néz ki. Ez a melyik úgy néz ki, mint a helikopter.
2: Nekem az tetszik.
5: Nekem meg a másik tetszik, ami ilyen, tényleg ilyen ott a tetején a jetpack, és akkor gyakorlatilag így felszállandol. Azt úgy tudom élni, azt nézem egyébként, hogy ebben mennyi hely lehet, mert úgy látom, hogy az első ülések azok fullosak, tehát hogy ott simán el lehet férni, de hogy hátra vajon ki, meg hogyan. Illetve kíváncsi volnék arra is, hogy milyen üzemanyag hajtja az ilyet.
2: Uh-huh.
5: Tehát, hogy,
2: meg mennyit fogyaszt.
4: Igen.
5: Biztos, hogy sokat, én azt gondolom többet, mint egy autó.
4: Mint egy
5: meg hogy hol lehessen ezzel felszállni, mert ugye szerintem az, hogy bárhol, mondjuk a helikopterrel tudsz, gondolom, úgy felszállni, hogy állva fölfele. De másikkal szerintem neki kell gurulni, tehát kell valami kifutópálya. És nem vagyok benne teljesen biztos, hogy például nálatok Rolandot a lila akác közben itt ott a bányán, ott neki tudsz annyira futni, hogy még felszállj, mielőtt kanyarodnod kéne.
4: Mondjuk ott lehet. Ja, nem, mert ott kisebb utcák vannak, nem?
2: Hát lehet, hogy leviszem az egyik háztetőt egy picit, vagy megkarcolom, tehát ez benne van a pakliban. Volt villámhárító, nincs villámhárító, vagy így mondom a szomszédnak.
5: Ki fogja ezt biztosítani, de most komolyan?
2: De nem tudom, hogy, mert egyébként ugye ilyen lejtős utcán lakom, tehát hogyha fölülről elkezdek legurulni, ott kapok annyi lendületet, hogy utána csak menjek át a ház fölött. Tehát azért az úgy fontos.
5: Aztán mit tudom én, tegyük fel azt például, hogy el akarsz jönni hozzám Budapestre, de kevés az üzemanyagod, és nincs időd megállni tankolni, akkor följebb mész, hogy szépen leereszkedj.
2: Igen, és akkor elkezdek siklóernyő üzemmódba így.
5: Vagy ha nincs parkoló, te megállhatsz az épületünk tetején?
2: Az menő, azt adnám.
5: Mert egyébként simán innentől, hogyha tudsz repülni, akkor el lehet kezdeni gondolkozni abban, hogy dimenzióban hogyan parkolj.
2: Hát Tatabányán akkor tele leszünk parkolóhelyekkel, hát bármelyik szallag 10-es teteje, érted?
5: Ja, én is gyanítom egyébként, hogy az első 400 ilyen autó Tatabányára érkezik, úgyhogy ne aggódj.
4: Akik meg ugye a legfelső emeleten laknak, biztos örülnének, mikor megérkezel 11 órakor éjjel, és leszállsz a tetőn.
2: Hülye vagy, 40 vagyok, este 11-kor én már rég alszom.
5: Az nagyon érdekel engem, hogy hány rétegben lehet repülni, meg tényleg, hogyha mindenki ezzel elkezd menni, akkor hogyan fogják szabályozni? Tehát szerintetek meg lesz adva egy repülő magasság, és akkor kvázi csinálunk egy plusz sávot az égben, és akkor azt mondjuk, hogy 8 és 10 méter között lehet repülni, és akkor nem az, hogy mindenki össze-vissza, mint a hülye?
2: Nem, hát magasabban, de biztos, hogy ez nagyon szigorúan, ha egyszer eljutunk addig az életbe, bár látod, egy M1-es nem tudunk felújítani rendesen, de hogyha egyszer eljutunk addig, hogy tényleg ezt kialakítjuk, akkor ott azért nagyon szigorúan szabályozott légifolyosóra van szükség, de amikor azt látod, hogy emberek az alapvető, tehát még egy jobb kis szabályon nincsenek tisztában, addig nem nagyon kéne erőltetni azt, hogy még repüljünk is.
5: És akkor meg lesz a felfelé lefelé index, mi meg itt bemondjuk a közlekedésben, hogy a bicskei lehajtó torlódik 4 és 5 méter között.
2: Hogy lesz ez? Valahogy így. Tutita meg baleset lenne ebből.
5: És ami nekem nagyon tetszik, az a Roland felvetése, hogy ütközöl vele egyet, és utána még le is zuhansz.
2: Na hát ez a másik, igen. Tehát, hogy itt nem az van, hogy kis koccanás, aztán megúszod simán, legfeljebb meg kell javítatni az autót. Nem, lezuhansz, és még lent is összetörhetsz bármit. Hát, ez veszélyes,
4: gyerekek. Nem tudni, hova zuhansz.
1: Buenos morgen! Minden hét

0: Deja-vu és az I Can't Stop zárta az órát. Jön Pisti, hozza a legfrissebbeket, aztán persze folytatjuk az üzenetküldő műsort egészen egyik. Az A5-re és 24 Ultra újdonsággal. Ilyen lesz a Talk to You.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
4: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
5: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
4: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
5: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
4: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok és jó étvágyat az ebédelőknek. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki szerda délelőtt a 4-es 6-os villamoson megszúrt egy másik férfit. 35%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az EU határain. Később játssza mérkőzését a MOL Esztergom, az oka motoros felvonulás. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki szerda délelőtt a 4-es 6-os villamoson megszúrt egy másik férfit, majd elmenekült. A rendőrség felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés kísérletével gyanúsította meg a terheltet. A nyomozás feladata annak kiderítése, hogy fennállt-e a sértett esetében az elszenvedettnél súlyosabb vagy akár életveszélyes sérülés kialakulásának a reális esélye. Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, de a végzés még nem végleges. 35%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában az Európai Unió külső határain. Az előző év azonos időszakához képest csak a földközi tenger nyugati medencéjében kialakult migrációs útvonalon jegyeztek felemelkedést az érkezők számában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex. A Varsói Székely Uniós Ügynökség közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. Szeptember 16-án Komáromban Virág Emil a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékében címmel tart előadást. Kovács Péter levéltáros. Az ingyenes program a Jókai Morvárosi Könyvtárban 18 órakor kezdődik. És végezetül sport, ma hazai pályán játssza le második meccsét a 2026-27-es KNTH női ligában Elek Gábor csapata. A MOL Esztergom a Moson Magyaróvár ellen játszik a Suzuki Arena adott honta mérkőzésnek, de a tervezett 16 óra helyett 17 órakor kezdődik majd a mérkőzés. Mindennek oka, hogy ma rendezik meg a városban a 12. motorosok is lehetnek angyalok felvonulást, amelyen 1000-nél is több motorosra számítanak, így a forgalom is jóval nagyobb Esztergomban. A mérkőzés esélyese egyéb iránt a hazai csapat.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már alig kell esernyő, a nagy öntözésnek már vége, a felhőzet felszakadozik és több helyen előbújik a nap.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
3: Van Mária nevű ismerősöd, rokonod, családtag, bárki? Ha igen, akkor róla mindenképpen emlékezz meg. Egy üzenet rajtunk keresztül. Jöhet ám 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ez az üzenetküldő műsor ebben az órában még tutira. Jön Káro Emeraldno és Anotra Tenifor Ultrával. A Talk to You kezd!

Aero Emerald, és persze, hogy a Belgidán volt a tiétek, ez a forrás, benne pedig az üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen egy óráig, nem sokára Buenos Morgan visszatekintővel, benne pedig még mindig a repülő autó, és hozok nektek egy kvízt is, találmány kvíz, jó lesz, én nem hagynám ki. Sőt, nem hagynám ki David Guetta és Bibi Rexa közösét sem. Tibi írt rám aranyosról, jó munkát kíván és szép napot, köszi neked is, viszont a Say My Name című nótát szeretnék kérni tőlünk. Küldi a volt kolléganőjének, Viviennek nagyon boldog születésnapot utólag is, mert hogy tegnap volt. Forrás Rádió, csak slágerek. És ugye mindig veled, még most is, kedves Tibi. Köszönöm, hogy írtál. David Guetta, Bibi Rexa és G. Balvin, na meg a Say My Name.

0: Justin Timberlake és T.I. közöse a My Love 2006-os datával érkezett. Ez a forrásban a szombat délelőtti üzenetküldő műsor egy hazai újdonsággal a folytatásban. Laci üzenete előttem, sok minden nincs benne. Az SUV2-t kérné tőlünk Dash-től és Youngfly-tól, küldi mindenkinek. Laci, köszi, hogy írtál. A dalnak semmi akadálya, természetesen neked is szép napot. Itt van Dash és Youngfly közöse, szól a forráson az SUV2.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha átívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. De úrjem!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
2: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód. Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Zenekar és Iteora a Drink In repült 2 évvel ezelőttről Forrás Rádió. Benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor rövidesen a Buenos Morgan visszatekintővel, benne pedig repülő autóval és találmány kvízzel. Érdemes lesz megvárni, higgyétek el. Viccesek a srácok ilyenkor, hétvégén pedig elővesszük ezeket a pillanatokat. Addig viszont tudja, hogy itt lesz a House of Glass, no meg a Valmar és Notár méri újdonság is. Edina kéri tőlem, az anyukájának szeretnék küldeni, akivel éppen az ebédet készítik. Hát gondolom az ebéd azóta már elkészült, mert azért korábban küldte az üzit. Jó étvágyat, ha éppen eztek, ha meg már végeztetek, akkor kellemes büfit hozzá. Itt a Valmar és Notár méri közös. Beleúszok, csak slágerek közdobom.

0: A GS és Dev közös 2011-ből a She Makes Me Wanna volt a tiétek. A Forrás Rádió üzenetküldő műsora szól nálatok itt szombat délelőtt, amit ugye Buenos Morgan visszatekintővel spékelek meg. A téma még mindig a repülőautó, és hozunk egy találmány kvízt is. Na vajon mennyire ügyesek, eszesek a srácok? Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Hozok 10 találmányt, ami elég futurisztikus, mint ez a csodaautó, és ebből a 10 találmányból néhány valóban létezik, néhány pedig csak az én fantáziámnak a szüleménye. És kíváncsi vagyok, hogy ki tudjátok-e találni így összefogva Rolanddal, hogy melyiket találtam ki én, és melyik létezik. Úgyhogy Andi, ne lesz a monitorról,
3: nem
2: légy lesz, szíves.
3: Jó, leveszem a szemüvegem, jó? Mert akkor legalább biztos, hogy nem látom.
2: No, figyeljetek! Tehát a találmányok, és akkor ti is játszatok odahaza, lehet írni chatfalon, lehet írni SMS-ben, Viberen 0629985. Létezik-e ablakon kívüli baba ketrec? Ennek ugye csak, hogy elmondjam a lényeget.
4: Várjál, nekem az nem, hogy ablakon kívüli, már önmagában az, hogy baba ketrec, az egy...
2: Csak elmondom, hogy ez egy drótháló szerkezet.
3: Mint a kennel a kutyáknak, tudod, csak az a lakásban.
4: Ez a vadabbabáknak van, vagy mi?
3: Tényleg.
2: Ez egy...
3: Miért kell kirakni őket?
4: Vigyázz, veszélyes csecsemő.
2: Kicsi a lakás. Tehát ez egy drótháló szerkezet, az emeleti lakások tulajdonosainak van kitalálva, és arra való, hogy a gyerek kilógatható legyen, kvázi biztonságban, és friss levegő lehessen akkor is, ha nincs terasz.
3: Ez szülyeség, nem. Nem hiszem el, hogy ilyen létezik.
2: Roland?
3: Kilógatni a babákat, érted?
4: Akkor a baromság, hogy csak azért is azt mondom, hogy ezt valaki kitalálta.
2: Amúgy Jackot ezért büntették, csak ott nem volt ketrec.
3: Igen, hát... Lehet, ezért találták ki.
2: Oké, Emma Reid 1922-ben adta be a szabadalmát az Egyesült Államokban. Valós létező szabadalom képek Jézusom. Is vannak róla. Londonban is használták egy időben.
4: Mondom, ez akkora hülyeség volt, hogy ez kell, hogy létezzen.
2: El is nem betiltották.
3: Baba ketrec.
2: Na, hát tetszik? A következő. Önmelegítő vajkés. Ez úgy működik, hogy a kés nyelében van egy apró elem, ami melegíti a nyelet, tehát a fűtőszer felmelegíti a nyelet, és akkor könnyebb sokkal könnyebben vágod a vajat. Rögtön a hűtő után. Na?
3: Szerintem ez nincs.
4: Ezt én sem tudom elképzelni. Ha már ezt kitalálták volna, ezt akkor másnak a nyelébe tettek volna elemet. Tehát kellemesen meleg legyen. Ja, tette is. De hát nekem az a célja, hogy meleg legyen. Hát nem tudom. Üzlések és papanok.
2: Ezt tényleg én találtam ki.
3: Lehet, hogy van olyan is.
2: Saját találmányom, de miért ez nem jó?
4: Nem.
2: De miért nem?
3: Hát mert felesleges, bár mondjuk a babaketrec is, de hogy na, mindegy, szóval.
2: Jó. Akkor elguruló ébresztő óra. Ébresztés után leugrik az éjjeli szekrényről, és elgurul, így fel kell kelni, és meg kell keresni.
3: Ez nagyon jó, én ezt akarom, hogy ez létezzen.
4: Ez is olyan ád is. Szerintem ez nincs.
2: Létezik, képzeljétek el. Létezik a találvány. Gauri Nanda. MIT hallgató készítette el 2004-ben, és 2006 óta kereskedelmi forgalomban van levétve.
3: Hát ez nagyon jó. És ezzel mi miért nem találkoztunk még?
4: Azért elképzelem, hogy hajnalban kergeted a lakásban az ébresztő
3: órát. És közben anyázok.
4: Hát a szomszédok hogy örülnek neki? A vekkel az csak berreg egyre hangosabban, közben Andi meg szitkozódik.
2: Nem most a jófajta berregés vagy?
3: Előveszem abba. Ez nem a szokásos berregés.
2: Ez a kényes vagy a kényes?
3: Előveszem a baltát, ezt lecsapom az órát.
4: Jó, aztán jó lesz.
2: Teljesen nézve. Azért, hogy igényeket generálunk, tehát olyanok leszünk, mint a Temu, mert ez most azt csinálja, AI-ja legenerál termékeket, csinál róla videót, képet, de a termék még nem létezik. És ezt felrakja, és hogyha van elég megrendelés, akkor gyártja le a terméket.
4: Okos.
2: Hát, hogy egyébként tök okos, és közben baj, kimarad a fejlesztési folyamat, de...
4: Jó, hát az más, aki Temu-ról rendeli, meg is érdemli.
2: Figyelj, nagy kedvencem, elalvásgátló buszgallér.
3: Mi? Busz?
2: Egy felfújható nyakpárna, ami érzékeli, hogy az utas feje előre billen, vagy túlmegy a megadott megállón, és ébreszti, hogyha elaludt volna a buszon.
4: Ez biztos, te
3: ez mondjuk ki. Hasznos lenne egyébként sok esetben.
4: Ez Ádiféle találmány lesz szerintem.
2: Tényleg az én találmányom. Én valahogy mindig felébredtem. Nem tudom, ez be volt építve az agyamba.
1: Buenos Morgan! Minden

0: A C2C és Derek Martin közös Happy. Na ilyen legyen a napotok, kérlek benneteket. Happy, vidám, boldog. De hát, ha minket hallgatok, akkor nagy valószínűséggel ez így fog történni. Jelzem, ez volt az utolsó a mai szombat délelőtti üzenetküldő műsorban, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 7 órától egészen mostanáig Zimmerer Tamást hallottátok, fogtok majd legközelebb. Ma este például a Mix műsorban, igen, de akkor nem beszélek, csak zenélek. Na meg majd hétfőn jövök a Cocktaillal 10 órakor természetesen. A folytatás hozza neked Hitler Andit, 8 óráig lehettek vele, kiváló dalokkal és persze rengeteg infóval, bulvárral jelentkezik. Este pedig 8 órától DJ Hubik veszi át a főszerepet, ESB-vel például, ő lesz az egyik vendég, aztán a Club Sessionben érkezem én, valamint Robin Schulz és a Sugar Radio showjával 10 és évfél között. No, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Hétfőn győzök!
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára. 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Vannak, akik csak dolgoznak, és vannak, akik nélkül megállna a termelés. Ha te gépet kezelsz, szerelsz, javítasz, mérsz, ellenőrzöl vagy gyártasz, akkor pontosan tudod, hogy számít a szakértelmed. A BorgWarner Oroszlány Kft. Turbógyára 25 éve stabilan működik, és most tovább bővül. Operátorokat, CNC gépkezelőket, technikusokat, elektromos karbantartókat és minőségellenőröket keresünk. BorgWarner Oroszlány Kft. Az autóipar a gépekről szól. Mi tudjuk, hogy valójában az emberekről. A gépek fontosak, de a jó kollégák még fontosabbak. Várjuk jelentkezésed a jelentkezem@borgwarner.com címre.
1: Ez reklám volt. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, befejeződött a tatai zsidó temető kerítésének felújítása. 50 éves lett az ELTE tatai geológus kert, 9. alkalommal rendeztek pszichiátriai konferenciát Tatán. Jövök a részletekkel, ezek a Tatai Krónika hírei, a mikrofon mögött Szabó István, itt a Forrás Rádióban. Befejeződött a tatai zsidó temető kerítésének felújítása. Az idei volt a temető kerítés megújításának 3. üteme. Az előző 2 szakaszt ugyancsak a városgazda végezte. Az április végén indult munkálatok során a még megmaradt régi kerítés részt és a korábbi kőalapot teljesen elbontották, valamint eltávolították a benőtt gyökérzetet is. Ezt követően mély pontalapozás készült, amelyre egy széles vasalt betonkoszorú alap került. A külső és belső rétegben kézzel rakott terméskő falazat közé betonvasakkal megerősített magot helyeztek el a maximális stabilitás érdekében. A bontott kövek egy részének újrahasznosítása mellett a hiányzó termésköveket is pótolták. A tatai az ország egyik legrégebbi zsidó temetője. 50 éves lett az ELTE tatai geológus kert, ennek tiszteletére szerveztek 2 napos rendezvényt, szakmai programmal és családi nappal. A tatai geológus kertet 1976-ban nyitották meg a nagy közönség számára, Európában példanélküli geológiai és botanikai látványosságai miatt. 1991-től a terület szabadtéri geológiai múzeumként is működik, ahol megtalálhatóak hazánk leggyakoribb hegyépítő kövezetei. Az egyedülálló természeti, valamint kultúrtörténeti érdekességekkel látványos bíró területet 1994-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésébe adták. 9. alkalommal rendezte meg éves pszichiátriai konferenciáját a Lélekhíd Integrált Szociális Intézmény. Az eseménynek idén a Tatai Piarista Rendház adott otthon szeptember 8-án. Szabó Attila, a Lélekhíd vezetője elmondta, hogy a konferencia sorozat szervezését 10 éve kezdték el intézményük fennállásának 40. évfordulója alkalmából. A program azóta is nagy sikerrel zajlik, és csupán egy évben a koronavírus járvány miatt maradt el. És végezetül programajánlat folytatódik a Tatai Múzeum idei szabad egyetemi előadás sorozata, melynek első félévi előadásai a város és Európa történelmi kapcsolatait vizsgálták. A következő alkalmak során október 5-én tatai képeslapokról, november 9-én a helytörténeti kutatások kezdeteiről, december 7-én pedig a Tatát ábrázoló festményekről hallhatnak az érdeklődők a Tatabányai Várban mindhárom napon 17 órától. Ezek voltak a Tatai Krónika hírei, köszönöm figyelmüket, Szabó Istvánt hallották. Mint egy óra is újra találkozunk, addig is tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
6: Szép délutánt kívánok mindenkinek, remélem jól telt eddig a napotok. Indul a Sziesta, amiben ma is egészen egy óráig leszek veletek, és természetesen szokás szerint hozok csomó érdekességet, filmes híreket, no meg persze a legjobb slágereket, mi mást. Indul is az óra Cyril és Marzsó közösével, ez pedig nem más, mint a Still Into You.

és az Orgona Bokor, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Én pedig egy szuper kezdeményezést találtam a minap netezés közben. A funzin.hu cikke szerint macskás útjelző táblák védik a cicákat a Balatonnál. Az utóbbi hónapokban ugyanis egyre több cicát elgázoltak a településen, ezért a helyi állatbarátok úgy döntöttek, hogy ideje még jobban felhívni a figyelmet a körültekintő közlekedésre. Lovas település alsó és központi részén kihelyeztek táblákat, vannak köztük sárga, fehér és fényvisszaverős változatok is, némelyiken pedig a lassíts macskák az úton felirat szerepel. A táblák kihelyezését egyébként a lovas kikötő kezdeményezte, és a közút kezelő jóváhagyásával valósulhatott meg. Szerintem ez egy szuper ötlet, hogy védik az ottani cicákat, mert állítólag sok kóbor macska is van a környéken. Egyébként ne csak a Balatonnál, hanem mindenhol vezessetek körültekintően, óvjuk a kóbor ebet.

0: Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre közeledik.
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
2: Vértes Center. Éj színesen!
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
2: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
6: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
2: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
6: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
2: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Picit körbenézünk most, hogy mi a helyzet a megyei utakon. Az erős forgalom miatt torlódásra kell számítani az M1-es autópályán, Herceghalom térségében a főváros felé vezető oldalon, a 30-as és a 27-es kilométer között a külső sávban. Aztán a 13-as főúton Nagy-Igmánd térségében egy műszaki hibás tehergépjármű veszteg el, a 14-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ennyi infom van, ami a közlekedést illeti. Ha nektek van ennél több is, akkor küldjétek el nekem a 0620 978 95 85-ös számra, segítsünk egymásnak. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Dr. Béres és a Jazz meg az közöse, a ma jól vagyok itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt a Randreát halljátok, egészen 8 óráig itt leszek veletek, és hozom a szuperebbnél szuperebb slágereket, mint például a következő. Charlie Puth és Jungkook közöse fog jönni a folytatásban a Left and Right.

Elértünk az óra végéhez, úgyhogy most át fogom adni a mikrofon Szabó Istvánnak, hozza híreket, információkat. A következő órát pedig majd Madonna újdonsága fogja indítani, mutatom.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki víz városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, bejelentette az 5 kiműködését Oroszország is. Londonban látható az MMA ösztöndíjasainak magyar tárlata. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szent Benedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak. Az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szent Benedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, hogy az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat. Bejelentette a kereskedelmi 5G mobil hálózat hivatalos elindítását pénteken az orosz digitalizálási minisztérium. Az ország 4 legnagyobb szolgáltatója 16 városban indította el az 5G hálózatot, 10 millió előfizető kapott hozzáférést a nagysebességű hálózathoz. Az év végéig a szolgáltatás további 500 városban is elérhetővé válik. A minisztérium szerint a nagysebességű mobil internet a közeljövőben minden Android felhasználó számára elérhetővé válik. Az iPhone esetében a döntés az Apple-től függ. Londonban látható az MMA ösztöndíjasainak tárlata Essentia Artis Impressions of Contemporary Art in Hungary címmel. Október 16-áig látogatható a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjasainak kiállítása a londoni Liszt intézetben. Az Iski Kocsis Tibor kurátori munkájával fémjelzett kiállítás 24 művész munkáján keresztül nyújt átfogó képet a magyar fiatal tárgyalkutók progresszív kortárs szemléletéről, közölte az MMA az MTI-vel. És végezetül sport, a Szőnyi születés borünnep keretében szeptember 5-én délelőtt megrendezték a Galambos Tamás sportpályán a hagyományos szüreti focikupát, a 11. Galambos Tamás emlékkupát. Az öreg fiúknál a Komárom csapata végzett az élen, második lett az Oroszlányfalva, harmadik pedig a Fortuna csapata. A gólkirály Kecskeméti Gábor Komáromból, a legjobb kapus Polgár István Oroszlányfalváról, a legjobb mezőnyjátékos Sipos József, a legidősebb játékos a 77 éves Németh Gyula volt.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már gyakorlatilag mindenhol megjelennek az őszi jegyek az időjárásunkban, legalábbis a hőmérséklet már az ilyenkor szokásoshoz közel alakul. Szárazabb léghullámok érkeznek, jelentős csapadékra nem számíthatunk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Szép délután, sziasztok, Pisti, köszi szépen a híreket, infókat. Én pedig már indítom is a következő órát, amiben filmes hírek fognak következni szokás szerint. Szó lesz a Bridgerton sorozatról, az Emily Párizsban záró évadáról, valamint Robert Pattinson új filmjének sikereiről is. Az óra indul, ahogy előző óra végén ígértem, Madonnával, már szól is a Love Sensation.

0: anyád.
1: Ez volt a Gabi, a Carson Komától itt a Forrás Rádióban. És hát nagyon úgy tűnik, hogy mindenki kedvenc párosa, Anthony és Kate, azaz Jonathan Bailey és Simon Ashley visszatérnek az 5. évadban, mármint a Bridgerton 5. évadában. Simon Ashley az Elle magazinnak említette ezt meg egy interjú során. Az információt egyelőre a Netflix, vagy ugye a sorozat készítői nem erősítették meg, az új bejelentéseken kívül viszonylag kevés információt tettek közzé azzal kapcsolatban, hogy kik fognak szerepelni a következő évadban. Akit biztosra lehet venni, az a két főszereplő lesz, Francesca és Michaela, illetve Eloise. Őt többször is említette Jess Brown-nel, a jelenlegi showrunnel különböző interjúkban. A forgatás egyébként már zajlik. Aztán, hogy mi lesz majd ebből a sorozatból, hát arra nagyon kíváncsi leszek, főleg, hogy Francesca és Michaela lesz a középpontban. Na de, most megyünk tovább Katy Perryvel.

Taylor Swift és a Lavender Haze, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Az Amelie Párizsban sorozat rajongóinak pedig a következő hír lehet egyben jó és rossz is. Idén karácsonykor, azaz december 24-én érkezik a 6. évad, ami viszont rossz hír ebben, hogy ez az utolsó. Már képeket is közöltek, amiből kiderül, hogy az évad első felét ugye Görögországban vették fel, majd később folytatták csak a munkálatokat Párizsban. No és akkor reménykedjünk, hogy nem fogják elrontani az évadot. Én legalábbis ebben bízom. Alicia Keys és Jay-Z, velük megyünk.

Ez volt a Stronger, Sam Falt és Kisa közöse itt a Forrás Rádióban. Robert Pattinson új filmje pedig hát elég nagy sikert aratott a Velencei Filmfesztiválon. A Primetime világpremierje után ugyanis 9 perces álló ovációt kapott. A Lance Oppenheim rendezte filmben Pattinson Chris Hansen-t alakítja, aki 2006-ban a To Catch a Predator című műsorral írta be magát a tévétörténetbe. A sztori azt mutatja be, hogyan kapott el a műsorvezető feltételezett ragadozókat a rendőrség és kiskorúnak kiadott online csalik segítségével. A film szeptember 25-én fog debütálni az amerikai mozikban, a hazai forgalmazásról egyelőre még nincsenek információk. Justin Timberlake-kel fogunk tovább menni a folytatásban, már

2022-ből szólt Azariától a Four Moods itt a Forrás Rádióban, most pedig ugrunk egy jó nagyot az időben, visszafelé, egy 20 évet. Marc Anthonytól szól az

Elértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy jönnek a hírek, információk méghozzá Szabó Istvántól. A folytatásban pedig majd megyünk tovább Declan J. Donovannel. A Happy Without Me fogja indítani a következő órát. Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
5: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
4: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
5: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
4: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
7: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
8: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
9: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
8: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
9: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
8: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép délutánt kívánok. A MÁV még nem mondta fel a Siemens mozdonyok beszerzésére korábban kötött keretmegállapodást komáromi díler állt bíróság előtt. Jövőre a második körben kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtező körében. Én Szabó István vagyok, és ezek a legfrissebb hírek itt a Forrás Rádióban. Jövök a részletekkel. A MÁV nem mondta fel a 115 darab Siemens Spektrum mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keret megállapodást. Így újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A 200 km/h sebességre is alkalmas mozdonyokat az IC szolgáltatás megújítására és az IC Plus szolgáltatás bővítésére használták volna. Diller állt bíróság elé szeptember 7-én számolt be róla a kemma.hu. A kábítószeres ügy középpontjában az elsőrendű vádlott áll, aki a vád szerint 2023 őszétől metamfetamint és marihuánát árult Komáromban és környékén. A férfi által értékesített marihuánából a másodrendű vádlott is vásárolt, majd 100 grammot saját részre, valamint további értékesítésre, valamint ismeretlen személytől még további 0,5 kg marihuánát is, hogy eladja azt. A harmadrendű vádlott az elsőrendűtől metamfetamin tartalmú anyagot vett, valamint egy ismeretlentől szerzett marihuánát, amelynek hatóanyag tartalma együttesen meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a törvényszék a kábítószerkereskedelem büntette miatt az elsőrendű vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint tiltsa a közügyektől és a járművezetéstől. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 8-a és 18-a között a pékségeket és a péküzleteket ellenőrzik. Az adó ellenőrök vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. És végezetül sport jelenállás szerint jövő nyáron a második körben egy körrel később kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjébe. Az Európai Szövetség az UEFA erős sorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen szerepel. Ennek következtében a bajnok legrosszabb esetben is az Európa Liga selejtezőjében folytathatná szereplését. Nem úgy, mint idén a Győr, amely az első körös búcsúját követően a Konferencia Ligába került át. Ami a többi kupa sorozatot illeti, az Európa Ligában, amelynek a kupagyőztes Ferencváros 4 párharcot megnyerve az alapszakaszába jutott, az MK első továbbra is az első fordulóban kezdi a selejtezőt, míg a Konferencia Ligában a második körben kapcsolódik be a bajnoki második és harmadik.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már alig kell esernyő, a nagy öntözésnek már vége, a felhőzet felszakadozik és több helyen előbújik a nap.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok! Pisti, neked pedig köszi a híreket. Csapjunk is bele a következő órába, amiben mesélni fogok egy vicces kapibaráról, valamint kiderül az is, hogy idén ősszel melyik hajszín lesz a menő. Persze a legjobb slágerek sem maradhatnak el, úgyhogy jönnek folyamatosan, ahogy ígértem, Declan J. Donovannel indulunk, szól a Happy Without Me.

0: András és Rebecca Temptation 2005-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban. Hamarosan hozok majd egy kis sztorit egy kapibaráról, aki megviccelte a gondozóit. Most viszont még egyelőre megyünk tovább Miley Cyrus-szal, Soul I Used to Be Young.
1: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: I know I used to be crazy. That's 'cause I used to be young.
3: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

Szuper hazai, itt a Forrás Rádióban, Dániel Figergőtől szólt a Mamma Mia, és akkor jöjjön a kapibarás sztori. Igazi sztár lett Don Luis, a Chilében élő mentett kapibara, hiszen jól átverte a gondozóit. Viselkedése alapján ugyanis úgy tűnt, mintha problémái lennének a látásával, semmire sem reagált. Sem az emberekre, vagy bármilyen mozgásra, sem a játékokra. Ebből feltételezték, hogy nem lát, így elvitték állatorvoshoz. Ott azonban kiderült, hogy bizony tökéletesen lát mindent, szóval egyszerűen elképesztően jól tudott ignorálni mindent és mindenkit. No, hát egy icipicit antiszociális akkor szegénykém, de hát miért ne legyen az? Julian Peretta, vele fogunk tovább menni a folytatásban, már szól is a Miracle.

0: Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Végre! Közeledik!
3: Ismét beköszön a spórolás napja a Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin őszi számában, és vásároljon kedvezményes áron. Ne feledje, a kedvezmények csak az adott napon érvényesek.
4: A legközelebbi kuponbeváltási nap szeptember 16-a szerda.
3: Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
5: Vértes Center. Éj színesen!
6: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
7: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
6: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód. Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alicia Dixon és a Let's Get Excited, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, én pedig Hitler Andrea vagyok, és azért ülök itt, hogy a jobbnál jobb slágereket hozzam nektek, mind a mellett, hogy természetesen hozok még egészen este 8 óráig érdekességeket nektek. Jay-Z és Halsey-től a Him and I, ez a dal is szólni fog nem sokára, viszont most a Tons and I-jal megyünk tovább,

Mr. Vasovszky és Kolányi Zsuzsi közös a fohász után, akkor nézzük, hogy 2026 őszén melyik az az árnyalat, mármint haj esetében, ami menő lesz. Ez pedig nem más, mint az eperszőke. A strawberry blond hajszín valahol a szőke, a réz és a rózsaszín között helyezkedik el. A sztárfodrászok szerint az árnyalat különlegessége, hogy a fény viszonyoktól függően más és más árnyalatot fog mutatni. Az eperszőke hatás világos szőke hajon érvényesül a legjobban, az eredmény ugyanakkor attól függően lehet egészen visszafogott vagy feltűnőbb, hogy milyen erős vöröses árnyalat kerül a hajra. Ez a hajszín különösen a nyár és a tél színtípusba tartozóknak fog jól állni. Nagyon jól néz ki, keressetek rá, hát ha meghozza a kedveteket. Ami pedig a jó zenékhez hozza meg a kedveteket,

És itt egy újabb óra vége, ami azt jelenti, hogy én most ellépek egy pár perc szünetre, addig Szabó Pisti elmondja nektek a híreket, információkat. Természetesen utána visszatérek, hiszen már többször is említettem, hogy egészen este 8 óráig leszek ma is veletek. A következő órát Szia fogja indítani, mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: éjjel előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
5: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
4: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt 4 óra, már csak 3 perc, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Ezek a hírek: letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki szerda délelőtt a 4-es-6-os villamoson megszúrt egy másik férfit. 35%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az EU határain. Később játssza mérkőzését a MOL Esztergom, az oka motoros felvonulás. Jövök már is a részletekkel. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki szerda délelőtt a 4-es-6-os villamoson megszúrt egy másik férfit, majd elmenekült. A rendőrség felfegyverkezve elkövetett garázdasággal és súlyos testi sértés kísérletével gyanúsította meg a terheltet. A nyomozás feladata annak kiderítése, hogy fennállt-e a sértett esetében az elszenvedetnél súlyosabb vagy akár életveszélyes sérülés kialakulásának a reális esélye. Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig 1 hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, de a végzés még nem végleges. 35%-kal csökkent az illegális határátlépések száma az év első 8 hónapjában az Európai Unió külső határain. Az előző év azonos időszakához képest csak a földközi tenger nyugati medencéjében kialakult migrációs útvonalon jegyeztek felemelkedést az érkezők számában, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex. A varsói székely uniós ügynökség közleményében arról tájékoztatott, hogy az EU külső határain január eleje és augusztus vége között mintegy 75 000 illegális határátlépést jegyeztek fel az érintett országok illetékes hatóságai. Szeptember 16-án Komáromban Virág Emil a Magyar Királyi Honvéd Légierő kötelékében címmel tart előadást. Kovács Péter levéltáros. Az ingyenes program a Jókai Morvárosi Könyvtárban 18 órakor kezdődik. És végezetül sport: ma hazai pályán játssza le második meccsét a 2026-27-es KJH női ligában Elek Gábor csapata. A MOL Esztergom a Moson Magyaróvár ellen játszik a Suzuki Arena adott hont a mérkőzésnek, de a tervezett 16 óra helyett 17 órakor kezdődik majd a mérkőzés. Mindennek oka, hogy ma rendezik meg a városban a 12. motorosok is lehetnek angyalok felvonulást, amelyen 1000-nél is több motorosra számítanak, így a forgalom is jóval nagyobb Esztergomban. A mérkőzés esélyese egyéb iránt a hazai csapat.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már gyakorlatilag mindenhol megjelennek az őszi jegyek az időjárásunkban, legalábbis a hőmérséklet már az ilyenkor szokásoshoz közel alakul. Szárazabb léghullámok érkeznek, jelentős csapadékra nem számíthatunk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt mindenkinek, Pistineket pedig természetesen. Köszi a híreket, infókat. Remélem, továbbra is jól telik a délutánatok. Én azon leszek, hogy így maradjon. Ebben az órában olyan színész párokról fogok beszélni, akik megjátszották, hogy randiznak a közös filmjük marketing fogásaként. Azonban most indulunk Sziával, szól a Fist Fighting a Sunstorm.

Kodály Krisztián és Lotfi Peggy közöse, a hármas számú háborgó mélység, ez szólt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük meg azokat a sztárokat, akik eljátszották, hogy randiznak, annak érdekében, hogy a közös filmjük népszerűbb legyen. Az első párosunk Kristen Stewart és Robert Pattinson. Náluk ez igazából csak pletyka, hogy lehet, hogy nem is jártak a Twilight után, és egyébként a színésznőről kiderült, hogy a saját neméhez vonzódik, és egyébként meg is csalta Pattinsont. Azért ennyi ideig szerintem nem tartották volna fenn a látszatot, mert ők 2009 és 2013 között voltak együtt hivatalosan, ami azért mégiscsak 4 év. A következő párosunk Shailene Woodley és Theo James, akiket a Beavatott című filmben szeretett meg a közönség. Valójában ők sosem voltak egy pár, mivel azonban többször is rájátszottak erre, a rajongók azt hitték, hogy együtt vannak. Hozok még majd ilyen párosokat, de most megyünk tovább Átjégóval, szól a

A Gabri Ponte és Alex Gaudino közöse a Rely on Me, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és hát itt vannak még mindig azok a sztárpárosok, akik eljátszották, hogy randiznak, annak érdekében, hogy népszerűbb legyen a filmjük. Lana Condor és Noah Centineo a következő párosunk, a kémia köztük egyértelmű volt a fiúknak, akiket valaha szerettem című filmben, így nem volt olyan nehéz dolguk. A premier utáni hetekben cuki kommentekkel reagáltak a közösségi médiás bejegyzéseikre, sőt, egymásról is megosztottak kedves posztokat, úgyhogy nem csoda, hogyha a közönség összeboronálta őket. És itt vannak az én személyes kedvenceim, Jessica Chastain és Oscar Isaac. Ha valaki között ilyen kémia van, persze, hogy elhiszi az ember, hogy egy párt alkotnak. No, persze, ők is rájátszottak, a jelenetek egy házasságból sorozat sajtó körútján. Az azonban biztos, hogy nagyon jó barátságba kerültek a forgatások alatt, szóval azért nem volt olyan nehéz eljátszaniuk azt, hogy kedvelik egymást. Ők voltak tehát a sztárpárosaink, akik hát érdekes módját választották annak, hogy marketingeljék a filmjeiket. Most megyünk tovább a Gym Class Heroes-al, szól a

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Kia Császár, Tatabánya, Bárdos László utca 1. További részletek a kiacsászár.hu weboldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig Hittaler Andrát halljátok, egészen este 8 óráig hozom nektek a jobbnál jobb slágereket. Az imént Patrick és Steve közösét hallhattátok, ez volt a Taste on My Lips. Most pedig megyünk is tovább, méghozzá érkezik majd Madonna.

0: hagyja.
1: Egy jó kis hazai itt a Forrás Rádióban, a Carson Coma Klub és Betonhofi közöse szólt a Purgatórium. Most pedig megyünk is tovább a Bella Ciao-val, Üzsel remix változatában fog szólni.

Sheen és a Hide You 2000-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban, és egyben ez ennek az órának a záró dala is, mert most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. Természetesen utána megyünk is tovább, méghozzá ezzel a dallal.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is. Jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
4: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
6: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
5: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra, jó napot kívánok, szép szombat délutánt. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni. Bejelentette az 5G működését Oroszország is. Londonban látható az MMA ösztöndíjasainak magyar tárlata. Jövök már is a részletekkel, én Szabó István vagyok, ezek pedig a hírek itt a Forrás Rádióban. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság a Facebook oldalán. Az OVF bejegyzésében arról írt, a bal oldalon Duna-Szent-Benedeken véget ért a munka, a katonák pénteken levonultak. Az OVF pedig megköszönte a munkájukat. Jelezték, ugyanakkor a munka folytatódik a másik oldalon, Pakson. Az Országos Vízügyi Igazgatóság egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna-Szent-Benedeki oldalon a kiépült fenékküszöbön tartózkodni tilos és életveszélyes, és azt kérték, hogy az emberek vegyék figyelembe a tiltó táblákat. Bejelentette a kereskedelmi 5G mobil hálózat hivatalos elindítását pénteken az orosz digitalizálási minisztérium. Az ország 4 legnagyobb szolgáltatója 16 városban indította el az 5G hálózatot, 10 millió előfizető kapott hozzáférést a nagysebességű hálózathoz. Az év végéig a szolgáltatás további 500 városban is elérhetővé válik. A minisztérium szerint a nagysebességű mobil internet a közeljövőben minden Android felhasználó számára elérhetővé válik. Az iPhone esetében a döntés az Apple-től függ. Londonban látható az MMA ösztöndíjasainak tárlata Essentia Artis Impressions of Contemporary Art in Hungary címmel. Október 16-áig látogatható a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjasainak kiállítása a londoni Liszt intézetben. Az Iski Kocsis Tibor kurátori munkájával fémjelzett kiállítás 24 művész munkáján keresztül nyújt átfogó képet a magyar fiatal tárgyalkotók progresszív kortárs szemléletéről, közölte az MMA az MTI-vel. És végezetül sport, a Szőnyi Szüret és Borünnep keretében szeptember 5-én délelőtt megrendezték a Galambos Tamás sportpályán a hagyományos szüreti focikupát, a 11. Galambos Tamás emlékkupát. Az öreg fiúknál a Komárom csapata végzett az élen, második lett az Oroszlányfalva, harmadik pedig a Fortuna csapata. A gólkirály Kecskeméti Gábor Komáromból, a legjobb kapus Polgár István Oroszlányfalváról, a legjobb mezőnyjátékos Sipos József, a legidősebb játékos a 77 éves Németh Gyula volt.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már alig kell esernyő, a nagy öntözésnek már vége, a felhőzet felszakadozik és több helyen előbújik a nap.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti köszi a híreket. Már csak 3 óránk van hátra együtt, viszont 8 óráig csak a legjobb slágereket fogom nektek hozni a folytatásban is. Az óra elején például szólni fog George Ezrától a Green Green Grass, viszont ahogy előző óra végén ígértem, az órát a Fastboy és a Clock Clock közöse indítja a Born Again.

Kontól szólt a Liar itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig egy Stray Kids dal fog érkezni. Előtte azonban hadd hozzak nektek egy kis érdekességet a vezetőjükről. Van Chan ugyanis történelmi mérföldkőhöz érkezett, mivel a Koreai Zenei Szerzői Jogi Szövetség listáján átvette az első helyet, és ő lett a legproduktívabb idol producer. A Stray Kids házon belüli Sriracha produkciós csapatának kulcsfontosságú tagjaként Van Chan jelentős szerepet játszott a csoport jellegzetes hangzásának alakításában a debütálásuk óta. Jelenleg 243 regisztrált produceri kredittel rendelkezik. Egyébként a Sriracha másik tagja is a top 10-ben van. Changbin a 6. 207 kredittel, Han pedig a 8. 204 kredittel. No de nem húzom tovább az időt, indul is a Stray Kids újdonsága, egyébként szintén a Sriracha-nak köszönhető ez a dal.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alicia Dixon és a Let's Get Excited, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Én pedig hoztam nektek egy szuper kis történetet. Ugyanis törpe szamarával kerüli meg a Balatont egy 17 éves lovászlány. A fiatal lány édesapjával és a szamarával Fokival augusztus 24-én Balatonalmádiból indult útnak, és az első napokban Alsóörsöt, valamint Csopakot érintették. A tavat a balatoni kerékpárúton kerülik meg, ami 204 kilométert jelent, és a tervek szerint szeptember 23-án és 24-én érkeznének vissza a kiinduló pontra. A sokszínű vidék érdeklődésére Bettina elmondta, hogy a kalandnak szeretett volna egy saját üzenetet adni. A Balatonkerülés célja nem egyszerűen az, hogy teljesítjük a körülbelül 200 kilométert, hanem az, hogy közben minél több emberhez eljusson az állatvédelem és az állatok iránti felelős gondolkodás fontossága. A túrán a szamarak a főszereplők, szeretném megmutatni, hogy a szamár nem egy igénytelen, elhanyagolható állat, hanem érző, intelligens és nagyon különleges társ. Sok tévhit él róluk, és szeretném ezeket is eloszlatni. Ezt nyilatkozta ugye a sokszínű vidéknek a lány. A balatoni túránál minden a törpe szamáról szól, a lényeg, hogy ő érezze jól magát, az iramot is hozzáigazítják, ahogy a távokat is, és minden mellett a közönség találkozón is Foki a főszereplő. Az úti tervük egyébként megtalálható az Ott vagyunk már Facebook oldalon, és ott képeket is tudtok nézni Fokiról. Nagyon-nagyon cuki, érdemes követni őket. A folytatásban most megyünk tovább Jax Jones és Aura közösével, ez pedig nem más, mint az I Miss You.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Follow the Flow-tól szólt a porszám. Most pedig megyünk tovább egy 2025-ös slágerrel. Chris Burke, Daniel Merano és Dino Mileta közösen érkezik a Tokaz Miracle.

Juanes zárja ezt az órát a La Camisa Negrával, mert most átadom a mikrofont Szabó Pistinek, hozza híreket, információkat, utána pedig szintén egy kis latin ritmus fog következni az óra elején. Álvaro Soler és a Con Calma nyitja majd a következő órát, mutatom.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Mindjárt este 6 óra, már csak 3 perc, jó napot kívánok, vagy már jó estét, üdvözlöm Önöket. A MÁV még nem mondta fel a Siemens mozdonyok beszerzésére korábban kötött keretmegállapodást komáromi dílerált bíróság előtt. Őre a második körben kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjébe. Ezek a legfrissebb hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István, jövök a részletekkel. A MÁV nem mondta fel a 115 darab Siemens Spektrum mozdony beszerzésére még az előző kormány idején kötött keret megállapodást. Így újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A 200 km per óra sebességre is alkalmas mozdonyokat az IC szolgáltatás megújítására és az IC Plus szolgáltatás bővítésére használták volna. Dílerált bíróság elé szeptember 7-én számolt be róla a kemma.hu. A kábítószeres ügy középpontjában az elsőrendű vádlott áll, aki a vád szerint 2023 őszétől metamfetamint és marihuánát árult Komáromban és környékén. A férfi által értékesített marihuánából a másodrendű vádlott is vásárolt, majd 100 grammot saját részre, valamint további értékesítésre, valamint ismeretlen személytől még további fél kilogramm marihuánát is, hogy eladja azt. A harmadrendű vádlott az elsőrendűtől metamfetamin tartalmú anyagot vett, valamint egy ismeretlentől szerzett marihuánát, amelynek hatóanyag tartalma együttesen meghaladta a csekély mennyiség felső határát. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a törvényszék a kábítószerkereskedelem büntette miatt az elsőrendű vádlottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint tiltsa a közügyektől és a járművezetéstől. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 8-a és 18-a között a pékségeket és a péküzleteket ellenőrzik. Az adó ellenőrök vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. És végezetül, sport jelenállás szerint jövő nyáron a második körben egy körrel később kapcsolódik be a magyar bajnok a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjébe. Az Európai Szövetség az UEFA erős sorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen szerepel. Ennek következtében a bajnok legrosszabb esetben is az Európa Liga selejtezőjében folytathatná szereplését. Nem úgy, mint idén a Győr, amely az első körös búcsúját követően a konferencia ligába került át. Ami a többi kupa sorozatot illeti, az Európa Ligában, amelynek a kupagyőztes Ferencváros 4 párharcot megnyerve az alapszakaszába jutott, az MK első továbbra is az első fordulóban kezdi a selejtezőt, míg a konferencia ligában a második körben kapcsolódik be a bajnoki második és harmadik.
0: Időjárás.
1: Hétvégén már gyakorlatilag mindenhol megjelennek az őszi jegyek az időjárásunkban, legalábbis a hőmérséklet már az ilyenkor szokásoshoz közel alakul. Szárazabb léghullámok érkeznek, jelentős csapadékra nem számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok, Pisti, neked pedig természetesen köszi a híreket, információkat. 2 óránk van még együtt hátra, utána 8 órától indul majd szokás szerint a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session. Egyelőre azonban még én szolgáltatom nektek a zenét, megállás nélkül. Ahogy ígértem, Álváros Szolerrel megyünk tovább, már szól is a Con Calma.

Profi Rosario és Donna Blakely közös a Take Me Up, ezt ott itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, viszont nagyjából másfél óra múlva jön a váltás, hiszen kezdődik 8 órától a Saturday Live Session, amiben DJ ESB fog kezdeni, aztán 9 órától érkezik a pult mögé DJ Hubik. A Club Session 10 órakor indul szokás szerint, most Zimmerrel, aztán 11 órakor Robin Schulz érkezik a Sugar Radio Show-val. Most még egyelőre azonban én szolgáltatom nektek a zenét, szóval megyünk tovább egy jó kis hazaival, a Walmartól szól a Magány Vagány.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

Szép estét, sziasztok! Remélem, jól telt a mai nap. Hamarosan el kell köszönöm tőletek, de még nem jött el ennek az ideje. 8 órától indul majd a Saturday Live Session, 10 órától pedig a Club Session, szóval érdemes velünk tartani a folytatásban is. És akkor most indul az óra Donna Summer, Musty és Toby Gett közösével, ez pedig nem más, mint a Run.

A Suga Babes-től szólt a Sok Hét a Forrás Rádióban. Én pedig most el fogok köszönni tőletek, mert lejárt a műsoridőm, viszont érdemes velünk maradni a folytatásban is, hiszen nagyjából fél óra múlva kezdődik a Saturday Live Session, amiben DJ ESB fog kezdeni, aztán 9 órától DJ Hubik fog benneteket hangolni az esti bulira, 10 órától pedig indul a Club Session, DJ Zimmerer fog kezdeni, aztán 11 órától szokás szerint Robin Schulz érkezik a Sugar Radio Show-val. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen idáig velem tartottatok, a mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. Vigyázzatok magatokra, további szép estét, sziasztok!

0: azonban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. Megfelelő az ivóvíz tatán, ismét lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. Először játszanak hazai pályán a tatabányai kézilabdázók. Már is hozom a részleteket, 2026. szeptember 12-e szombat este van. A hírperceket hallják a mikrofonnál Szabó Istvántól. És akkor a folytatás. Sokan még az őszi időszakban is használják kerékpárjaikat, ilyen jó időben pedig még többen indulnak útnak vele, akár hétvégén is. Fontos azonban betartani a szabályokat, mondta el Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Racsné Galambos Grétát hallják.
2: A legfontosabb szabály a kerékpárosoknál, hogy kijelölt gyalogos átkelő helyen szálljanak le a kerékpárról, és át kell tolni, a zebrán nem pedig áthajtani. A gyerekeknél mindig számítani kell arra, hogy figyelmetlenebbek, nem néznek alaposan körül, tehát járművezetőként erre is oda kell figyelni, illetve bár még benne vagyunk a nyárban, de már fel kell hívni a figyelmet a láthatóság fontosságára. Reggel most már később világosodik, este korábban sötétedik, tehát a gyalogosok, kerékpárosok hordjanak maguknál láthatóság mellényt. Ugye ez lakott területen kívül kötelező is ennek a viselése, de városon belül is úgy gondolom, hogy nagyon jó célt szolgálhat, hiszen minél előbb észlelik a gyalogost, kerékpárost az autósok, annál könnyebben tudnak erre reagálni. Hogyha van kerékpárút, akkor természetesen elsősorban azt kell használni, hogyha nincsen, akkor pedig az úttest jobb szélére húzódva, minél inkább a széléhez közelítve. Természetesen itt az úthibákat is figyelembe kell venni, tehát vannak olyan útszakaszok, ahol kénytelen a kerékpáros egy kicsit beljebb húzódni. Éppen ezért nagyon fontos a kerékpárosok részéről is, hogy mielőtt kikerülnek mondjuk egy kátyút, egy úthibát, nézzenek a hátuk mögé, van-e mögöttük autó, nem kezdte meg az előzésüket, illetve autósként is számítsunk arra, hogyha a kerékpáros akár kanyarodik, akár egy úthibát kikerül, akkor tartsuk meg a megfelelő követési távolságot is, és előzésnél pedig az oldaltávolságot. Én mindenkinek azt javaslom, hogy ne fogyasszon szeszes italt, hogyha kerékpárra ül. A szabályozás ugyan egy picit más a kerékpárosok esetében, mint az autósoknál. Ugye az autósoknál abszolút zéró tolerancia van, tehát a legcsekélyebb mennyiségű alkohol után sem szabad volán mögé ülni. A kerékpárosoknál pedig a szabály úgy szól, hogy biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell lenni. Mindenki tudja azt, hogy ez a határ azért elég hamar átléphető, tehát a nyári melegben hajlamosabb az ember az egy sör helyett inkább kettőt meginni, és lehet, hogy ő úgy érzi, hogy megy még a kerékpározás így is, de amikor felül a biciklire, akkor érzi, hogy azért már nem olyan biztos ez az úttartás. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy ha biztonsággal el akarja érni az úti célját, akkor se fogyasszon alkoholt, hogyha kerékpárral közlekedik.
1: A tatabányai tankerületi központ által fenntartott egyes intézmények ivóvíz minőségével összefüggő intézkedések kapcsán Tatán az ivóvíz biztonsággal fogyasztató és mind mikrobiológiai, mind pedig a kémiai paraméterek tekintetében maximálisan megfelel az előírásoknak. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT egészében folyamatosan végzi a vízminőség ellenőrzését. A víz laboratóriumi vizsgálata nélkülözhetetlen a fogyasztói biztonság érdekében. Az EDV ZRT ezért hetente több alkalommal is ellenőrzi a hálózati vizet. A szakemberei a minőségbiztosítás részeként nem csak a víz útjának különböző pontjain vesznek mintákat, például a víztoronynál, hanem véletlenszerűen a városi és a környező hálózat különböző helyein, kutaknál, víztározókban és a kijelölt végpontokon is. A vízmű az ellenőrzések mellett ugyancsak rendszeresen elvégzi a csővezetékek átmosását, ez a hálózati öblítés, és az elmúlt hétvégén ezt az átmosást Tatán a megszokott rend mellett soron kívül ismét végrehajtották, hétfőn pedig újabb mintákat vesznek. és folytatják az ellenőrzéseket. Az egyes iskolákban a hét elején felmerült minőségi eltérések jellemzően pangóvíz esetén alakulnak ki, s a jelenséghez hozzájárulhat a tartósan kialakult korábbi hőség is. Amikor egy adott vízvezetékrendszert hosszabb időn át heteken keresztül nem használnak, különböző anyagok és fémek oldódhatnak ki a csövekből, és baktériumok is megjelenhetnek. A héten elvégzett tatai vízminőség ellenőrzések megerősítették, hogy a városban az ivóvíz biztonsága a fogyasztható, és a vízmű az ellenőrzéseket a következő napokban is folytatja, így a tatai vízcsapokból, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is tiszta, egészséges, minden minőségi paraméternek megfelelő víz folyik, olvasható Tata honlapján. Térségi polgármesteri fórumot rendeztek a múlt héten a Komáromi Városháza dísztermében, fókuszban Komárom és a térség fejlesztéseivel, felújításaival, beruházásaival. Az eseményen jelen volt dr. Árvai Nikolett államtitkár is, közösen tekintették át az ajló és terven lévő jövőbeli fejlesztéseket. Dr. Koncer Erik szeptember 30-ai dátummal lemondott Tatabánya megyei jogú városa a polgármesteri tisztségéről. Önkormányzati képviselői mandátumát a lemondás nem érinti. Képviselőként továbbra is részt vesz a közgyűlés munkájában. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közgyűlés a későbbiekben saját tagjai közül új alpolgármestert választ. Augusztus utolsó szombatján nagy sikerrel került megrendezésre a Könyvtártól Könyvtárig program 5 település könyvtárainak szervezésében. A tavalyi nagy sikerű Esztergom Dorogtávhoz idén csatlakozott Tata, Tatabánya és Nyergesújfalu is. A Tatabánya-Tata útvonalon két köztes megállóval összesen 89 fő teljesítette a távot futva kerékpárral vagy gyalog. A Vértesz szőlősi Kétlyukú hídnál és a tatai Fákja utcai kerékpár pihenőnél almával és műzli szelettel kedveskedtek a résztvevőknek, ezen kívül vízvételi lehetőség is volt a pontokon. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 8-a és 18-a között, azaz még a jövő héten is a pékségeket és a pékáru üzleteket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is. És akkor programajánló ismét lesz Kisbéren, ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban szeptember 14-én, 17-én és szeptember 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 15:30 és 17:30 között. És végezetül sport. Vasárnap először lépnek pályára a Kék Tigrisek hazai közönség előtt az új szezonban Tatabányán. Az ellenfél az OTP Bank Pixeked csapata lesz. Ez a szezon második mérkőzése. A tatabányai kézilabdázók legutóbb 35-22-es győzelemmel indították a bajnokságot Gyöngyösön. Kedves hallgatók, ezek voltak a hírpercek 2026. szeptember 12-én szombat este. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást és szép estét kívánok velem. Legközelebb reggel 7 óra 57 perckor találkozhatnak. Addig is minden jót!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

megfelel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ

Ötödé Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubi.

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubik.

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubik.

0: nagyon. Perceken belül érkezik a Club Session 22 órától, ahol Zimmeren Tomás mixel nektek egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a jó megszokott Sugar Radio Show és Robi Schulz legújabb összeállítása. Kubik Sándor, jó magam, most kicsekkolok, jövő héten szombaton újra itt leszünk veletek élő adásban a Forrás Rádión. Addig is jó pihenést, ciao, sziasztok!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!

0: Hallgass vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján.
1: 2 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a felt.

slágert, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Csak slágerek és sport! Sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk!

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

Kopogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipő talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig vele.

Beat. Beat. Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.